és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Ezt következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista is mondjuk, és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejeg, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk ebbe a szállodába, tök jó. Várj, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt, összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi-mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskaféléken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré.
5: A hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed. Ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van. Ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafél, mondjuk oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem mondja, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségemnek, amit gimnáziumban kértem meg a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem,
1: megkapja,
2: akkor... Nem, azt sose
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem? Nem, hát ezt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... végeredményhez eljuss rá.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom. Félítem, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsószeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor
1: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
2: Hát az ember válogatja, van. Tudod.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon igen, jó lenne.
4: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
4: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem.
1: Addig, ha nagyon biztos vagy, addig benne, akkor sem.
4: Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: Te mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
5: Igen,
1: az.
5: De nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl...
5: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
4: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az ő lényének a magja. Most abból... Hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván ösztönök, ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyba, egy bányász faluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kistermetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hazatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjéért, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatolod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon volt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is igen, éppen igen, is haza az asszony.
2: Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrudka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és ezt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is, akármilyen nehéz napunk volt. A legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra is csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments. Nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így éve kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy ő rájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket is. Akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelni. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy
2: mindenkivel
3: a feleséged?
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak, ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, hogy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az én beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszéled a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is, távol áll attól, amit pont elgondolt, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy ilyenek behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvény alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyunk magunk után itt a világban.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díjat vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airport. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben, így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díjat vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airports. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben. Így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euró árfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztráció. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

0: Kevés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. I like you, bum, bum, bam. Take the money, say that I'm a snowman, stab somebody.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az országos mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikére. Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Lépés Rádió. Egy lépéssel

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj is rá!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Két milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autó hajtott vonat elé Sűsápon péntek késő este. A MÁV Inform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantál,

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Két milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aeróbikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aeróbikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat elé sűsápon péntek késő este. A MÁV Inform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. What it do, baby boy?

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hírt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hírt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most indul!

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
1: Szervusztok, szervezek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket, és téged nem utolsó sorban. Egyébként az Éliás Junior-t már nem használom.
0: Nem használod, köszönöm.
1: Mert ez azért kellett ez a Junior, annak ugye, mert az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior-t lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
0: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
1: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is, apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
0: Igen.
1: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettőség.
0: Mindent. Igen, ez a kettőség.
1: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kiadott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor egy nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mániám volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy így, körülbelül így.
0: Már itt Sztártitkok, egyre több dolog.
1: A válasz, te bocsánat, hogy ilyen nagy...
0: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt, bele. Tökéletes. És milyen gyerek volt? Tehát csendes, visszahúzódó? Hát
1: nézd rám, szerintem milyen gyerek
0: voltam? Szerintem a középpontban voltál.
1: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol, tehát mondjuk nem... Tehát, időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Hogy időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is menni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
0: Igen.
1: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a show businessben, körbe 7 évet.
0: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban, a karriered elején?
1: Hát ez jó kérdés.
0: Ez áldás volt inkább, vagy átadna? Ugye kettő. Minden éremnek két oldala van.
1: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
0: Igen.
1: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de vannak ezek a Szabó Imre szalonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akarta, hogy én fodrász legyek.
0: Igen.
1: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. De. És akkor magával vitt hétvégén, te rengeteg, én kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
0: Igen.
1: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
0: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbeszakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodra beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mesterhármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat is szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Így van.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert a legtöbb improvizáló, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a könnyűzenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Opera Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna odavaló. Hát ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozhattam a Garas Dezsővel, meg a Szinetámikussal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buchtibit, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen, nem is hallottam-e énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ez nagyon köszönöm szépen.

0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, hogy drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni.
0: És akkor,
1: úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, hogy édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaza volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, és ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhigult a szakma, boldog-boldogtalan énekel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit, minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem, és emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni, és koncerteket adni, mert abban még nem csalódtam, meg az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek, igen, mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Illyes Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél-e jelenleg, hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda piccelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda el tudunk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedésre fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionette, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipjét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionette.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt?
1: A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, a operatőri munkán. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreveszélyt, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenek Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionette című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.

0: saját szemben.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Két milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aeróbikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aeróbikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat el és sűsápon péntek késő este. A MÁV Inform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Ez itt az Up to Date című műsor már 2026. május 9-én szombaton. Elmúlt 14 óra, meghallgattuk a friss híreket, információkat, ezt köszönjük szépen, meg persze a reklámot is, azt nem köszönjük, csak úgy jeleztem, hogy azon is túl vagyunk. Szóval túl vagyunk a kötelezőkön. A mikrofonnál a következő két órában Tóth Lénát hallod. Ezen a héten is érkezik a hétvége legfrissebb hangja tehát. Hoztam nektek megint jó kis híreket, de előtte el kell mondanom, hogy ezekben a percekben, órákban, pillanatokban, hát hogy így mai nap zajlik a rendszerváltásnak a megünneplése, avagy, ha úgy vesszük, a valódi rendszerváltás Magyar Péter miniszterelnöki beiktatásáról és az utána következő bulikáról beszélek. Ha gondoljátok, akkor menjetek el. Azt azért persze nem mondom, hogy kapcsoljátok ki a rádiót, aztán menjetek el úgy, mert az nem, azért azt mégse csinál, nem visszük el itt a hallgatókat, azért az érdekes marketing lenne. Bár egyébként nekem volt olyan, hogy olyan hírlevelet kaptam e-mailben, meg is lepődtem amúgy. Hogy jött a hírlevél, és a hírlevélbe oda volt írva e-mailbe, hogy ez itt ezen nem tudom milyen hírlevél, teljesen mindegy is volt milyen cég. Ha nem akarsz kapni ilyen hírlevelet, akkor iratkozz le. De az igen, azért ez egy nagyon érdekes marketing. Na, én ilyet nem mondok, hogy kapcsoljátok ki, de mondjuk a rádió műsor után 4-től, ha gondoljátok, akkor nézzetek ki. Vagy ha vidékiek vagytok, akkor elindulhattok most. És akkor a rádió műsor végére odaértek. És akkor közben, miközben utaztok, én fog duruzsolni ott a fületekbe. Az milyen jó lesz. Na! Jövő héten egyébként, a jövő hét szombati Up to Date-ben hallhattok majd összefoglalót, ilyen nagyon menő kis összefoglalót ezekről a mai napi eseményekről. Kis Léna-féle tudósítás fog majd érkezni, következni az Up to Date-ben. És annak megfelelően, hogy azért reflektáljunk így előre is a mai eseményekre, ha nem is túl súlyban, de jelentős súlyban lesz a mai adásban a politika. Ezt így előre jelzem azoknak, akik esetleg így érzékenyebbek erre. Tehát, hogy híreket hoztam. Első óra végén egyébként lesz majd playback is, New Music Girls and Boys. Hozom majd az eheti friss zenei megjelenéseket is, és droppokat tehát. És akkor bele is vágunk rögtön egy politikai hírrel, meg egy kérdéssel. Az 1989-es rendszerváltás, vagy 1956 szellemiségéhez áll közelebb a Tisza elsöprő választási győzelme? Tesszük fel a kérdést. Az elmúlt több mint két hétben felszínre került a kérdés. A Tisza párt elsöprő 26 éve nem látott mértékű győzelme szellemiségében az 1989-es rendszerváltáshoz, vagy az 1956-os forradalomhoz áll közelebb. Magyar Péter és pártja április 12-én óriási felhatalmazást kapott a magyar választóktól. A megszerezhető 199 országgyűlési mandátumból a Tisza 141-et, míg a Fidesz 52-t, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet kaparintott meg. Az idei választás részvételi rekordot eredményezett. 5.988.778. Honfitársunk adta le a voksát, ami a választópolgárok 79,56%-át jelenti. Ez az adat messze meghaladja a rendszerváltás utáni 9 választás, csupán 62,49%-os részvételi átlagát, a rekordot különben eddig a 2002-es választás második fordulója tartotta 73,51%-kal. Elnézve Magyar Péter országjárásén megmozduló vidéki tömegeket, a budapesti gyűlések, az október 23-ai és március 15-ei nemzeti menetek több százezres sokaságát, az április 10-ei rendszerbontó nagykoncerten a Csordultig telt Hősök tere és az Andrássy út látványát, nem is beszélve a soha nem látott eufórikus karneváról, amit a választás estén tapasztalni lehetett a fővárosban, joggal merülhet fel a kérdés, lehetséges, hogy grandiozitásában még a rendszerváltásra is köröket vert a 2026-os népmozgalom? Az E-generáció tagjának számára, vagyis például az én számomra is, ködös, szinte megfoghatatlan fogalom a rendszerváltás. Sokat hallottunk Nagy Imre újratemetéséről, tudjuk, hogy minden ablakból a Wind of Change szólt, amely Scorpions dal a kelet-európai kommunista rezsimek bukásának szimbólumává vált. Ismerjük a sztorikot az úgynevezett Gorenje turizmusról, vagy hűtőgép fesztiválról is, mivel 1989-90 környékén magyarok százezrei szereztek be Ausztriából Gorenje hűtőket. De vajon akkoriban is hasonló katartikus öröm és fellélegzés volt tapasztalható a néplélekben, mint 2026 tavaszán? A rendszerváltás Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, amely során a magyar állam szakított az egypártrendszerrel és annak kulturális, ideológiai relációival, demokratikus állammá változott, felszámolta az államszocialista rendszert, békés úton átalakulva egy demokratikus, pluralista, köztársasági berendezkedésű állammá. Fontos kontextusba helyezni, hogy a világháborúk és a holokauszt után súlyosan traumatizált magyar lakosság 1945-től 56-ig nyakába kapta a totális sztálinista diktatúrát kiépítő Rákosi Mátyás rendszerét. Majd 1956 és 1989 között az erős szovjet befolyás alatt operáló Kádár János által vezetett politikai berendezkedést, a gulyás kommunizmust. A gyengülő egészségtáblát 1988-ban mentették fel, helyére Grósz Károly miniszterelnököt választották meg a párt főtitkárává, amely kinevezést követően amúgy egyértelművé vált, hogy karnyújtásnyira van csupán a fordulópont. Nemzettörténeti pillanatnak számított, amikor Posgai Imre, az MSZNP és az MSZP egykori tagja 1989. január 28-án népfelkelésnek nevezte a kádárék által ellenforradalomnak titulált 1956-os szabadságharcot. Ezt követően az MSZNP központi bizottságának februári ülésein elfogadták a többpártrendszert. 1989. június 16-án Nagy Imrét és mártírtársait újra temették a Hősök terén. Sokak szerint ez az esemény jelentette szimbolikusan a Kádár korszak végét. Kádár 3 héttel később, július 6-án meghalt. Utólag nézve a sors különös és morbid fintora, hogy az 1956-os mártírok újratemetésének ünnepén beszédet mondott Orbán Viktor is, képviselve a fiatal generáció álláspontját és gondolatait, az általa megfogalmazott eszmékkel pedig homlok egyenest ment szembe 2010 és 2026 között kiépített illiberális rendszere. Az eseményen becslések szerint 250 ezeren vettek részt, amely bár hatalmas szám, mégis jelzi a magyarok akkori óvatosságát. Különösen a figyelembe vesszük, hogy a merőben más eszmeiséggel rendelkező rendszerbontó nagykoncerten is nagyjából ennyien voltak, míg a 2026. március 15-i tömeggyűlés lélekszámát 300 ezer környékére tagsálták. Ehhez képest az 1988. június 27-i erdélyi falurombolás elleni tüntetés, ami 1956 után az első szabad tömeg megmozdulásként vonult be a történelembe, mindössze 80-100 ezer embert mozgatott meg, annak ellenére, hogy a változáshoz vezető út egyik legmeghatározóbb mérföldköve volt. Tölgyesi Péter 1991 és 1992 között az SZDSZ elnöke, Antal József kormánya alatt az ellenzék vezetője. A rendszerváltás kulcsfigurája a következőket mondta a Partizán stúdiójában a választás után. Jóval több mosolyt láttam az arcokon, mint 1989-ben. A magyar rendszerváltásnak volt egy alapvető problémája. A nép nem vett részt benne, inkább aggodalommal figyelte. 65%-os volt a részvétel az első szabad választáson, most majdnem 80. A többi országban 90% fölé rúgtak az adatok, kivéve Romániát, ahol a polgárok 88%-a voksolt. Tele volt aggodalommal az ország, mi lesz ebből, jó lesz ez? Iszonyúan megrázta a magyarokat a politikai verseny látványa. Ne veszekedjetek már, mondták. Felnőtt egy generáció, amelyik teljesen mást jelent a szabadság, mint a Kádár korszakot, pláne a Rákosi korszakot megélt nemzedékek számára, és ez az új generáció lázadt föl Orbán Viktor ellen. Orbán nem is érti ezt. Szerinte ő szabadságot ad, a fiatalok pedig azt felelték, dehogy, te zsarnok vagy, magyarázta Tölgyesi. A rendszerváltást a lakosság asszisztálása, óvatos megkönnyebbülése és reménykedése mellett valójában egy markáns szabadságelviséget megfogalmazó politikai és értelmiségi frontvonal vitte véghez, míg a 2026-os választást, vagyis mondjuk ki, Orbán Viktor határozott elzavarását, széleskörű népfront, de főként népharag látta. Magyar Péter országjárásain, a március 15-i meneten vagy a 2025-ös Pride-on látható tömeg, az Orbán rezsimmel kritikus online tartalmak több milliós megtekintései, vagy a Tavaszi szél című dokumentumfilm 3 nap alatt elért 3,3 milliós nézettsége mind hűen bizonyították, háborgott a tenger. A magyarok megmozdultak, és addig nem nyugodtak, amíg el nem érték céljukat. Ez április 12-én Budapest utcáin is megmutatkozott, érezni lehetett a levegőben, hogy súlyos százezrek tetre készen állnak, illetve a főváros legnagyobb tereit, hogy adott esetben kikényszerítsék a magyar politika történet új fejezetét, a tényleges korszakváltást. Az sem véletlen, hogy az önmagából kikelt Orbán Viktor március 27-i győri beszédét Nikolaj Ceausescu 1989-es utolsó felszólalásához hasonlították, mielőtt a nép végleg elsöpörte volna a román diktátort. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Kiáltotta a leköszönő miniszterelnök Győrben. Ezután jegyezte meg Magyar Péter, hogy egy önmagában kiforduló szellemekkel és képzelt ellenségekkel hadakozó miniszterelnököt láthattak a magyarok. A 2026-os választásnak nem kis tétje volt, kelet vagy nyugat. Szoros szövetség az oroszokkal és Putyinnal, vagy az Európai Unióban betöltött szerepünk és nyugat-európai kapcsolataink reparációja. Az EU-ban az ukrajnai segélycsomagokat rendre csak a mi kormányunk ellenezte, a Fidesz Brüsszel ellenes hergelése pedig hosszú évek óta központi eleme a fideszes kommunikációs kampányoknak. A kormánypárt orosz barát politikája 2020-as évekre megkérdőjelezhetetlenné vált szerte a kontinensen, amire jókora lapáttal rátett a választások előtt kiszivárgott felettébb jókedélyű telefonbeszélgetés Szijjártó Péter és Szergej Lavrov között. Ezután jött az újabb sok. A Politico beszámolója szerint még az orosz nyelvű oktatás bővítése is felmerült Magyarországon. Végül 3.385.890 magyar ember tette le a voksát az orosz befolyás helyett, a nyugati eszmeiség, Moszkva és az Orbán rendszer feudális jellege helyett pedig az Európai Unió és egy egészséges demokrácia kiépítése mellett. Százezrek, összeadva milliók lepték el az utcákat és vettek részt a népmozgalomban, online és offline egyaránt. Aki járta a tereket, a bőrét Karim tapasztalhatta, hogy az emberek szeméből nem az 1990-es évek óvatos aggodalma, hanem fékezhetetlen dű, akarat és elszántság tükröződött vissza. Ez az étosz szimbolikusan nem a hősök terét, hanem a Corvin közt, nem a Wind of Change-et, hanem az Egymondnyitányt, és nem az 1989-es rendszerváltást, hanem az 1956-os forradalom népfelkelését juttathatja eszünkbe. A nép akarata most érvényesült, kaptunk egy második esélyt, hogy letegyük az alapköveit egy valóban demokratikus, a magyarokat egymás ellen nem uszító politikai rendszernek. Egy olyan berendezkedésnek, amely elutasítja az embertelen gyűlöletpolitikát, nem uszító politikai rendszernek. Egy olyan berendezkedésnek,

hangulatú, de legalább ugyanennyire érdekes témával megyünk után, miután tulajdonképpen akkor ugye az előző legfeltett kérdésünkre a válasz az, hogy inkább 1956 szellemiségéhez kapcsolhatjuk ezt az elsöprő, úgymond még a Holdról is látszó Tisza győzelmet. Kék lett az ország, gyerekek, kék, kék, kék, mint az ég, olyan kék lett. Na de, a NER-rel megyünk tovább, és egy kicsit belenézünk még jobban abba most, vagy úgy mondanám, hogy egy kicsit más aspektusból abba, hogy mik történtek itt az elmúlt 16 évben. Egészen pontosan Ferrari, Porsche, Maserati, milyen autókkal nyomultak a NER krémjei az elmúlt 16 évben. Ezt fogjuk megnézni most. A folyamatos gazdagodás egyik leglátványosabb jele a luxusautók felbukkanása volt a NER közelében. Most megnéztem, milyen több 10 és 100 milliós modellek tűntek fel a rendszer szereplőinél az elmúlt években, és ebből hoztam nektek egy kis összeállítást a következőkben, hogy így búcsúztassuk mi is innen a stúdióból ezt a rendszert egy ilyen sajátos módon. Sok mindennek köszönheti a Fidesz és vele együtt a Nemzeti Együttműködés rendszere, azaz a továbbiakban NER a bukását, de az egyik közülük mindenképpen az a már-már pofátlan gazdagodás, vagyonfelhalmozás, vagy ahogy a végén már ők is hívták, luxizás, ami eljutott a nyilvánossághoz. Kezdve a folyamatos magárepülőzgetésektől, a jakton csillelő külügyminiszteren keresztül, egészen az elképesztő luxusautókig, amik feltűntek a kormány közeli szereplőknél. A legutóbbiból hoztam most egy kis válogatást nektek. Ha valami egyértelműen emblematikusan a NER autója lett az évek során, az a G-osztályú Mercedes. Erről a jelenségről 2024-ben volt egyébként egy hosszabb cikk a Refresheren. A Mercedes G-osztálya a német autógyártó cég terepjáróit jelenti, amiknek az ára a konfigurációtól függően 55-70 millió forint között mozog egy új modell esetében. A G-Merci jelenség kapcsán az ötlet csirája valószínűleg a Fidesz egyik nagy divat diktátorától, Habony Árpádtól érkezett. Ennek köszönhetően a független média el is nevezte az autót Habony Mercinek. Az ezt követő években egyre több neres vállalkozónál tűnt fel a méregdrága terepjáró, köztük Mészáros Lőrincnél, Rákai Filipnél és a volt miniszterelnökünk vejénél, Tiborcz Istvánnál is. Ha már Tiborcz István, az ország 13. leggazdagabb embere sosem vetette meg a luxusautókat. 2025-ben Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő posztolt róla, hogy Tiborcot egy 250 millió forintos Ferrari SF Spiderből tessékelték ki a rendőrök Spanyolországban egy közúti ellenőrzés során 2023. decemberében. Nem ez volt azonban az utolsó alkalom, hogy Hatházi valamelyik oligarha hozzátartozóját posztolta egy Ferrari társaságában. Ifjabb Mészáros Lőrinc éppen felcsúton ellenőrizte egy Ferrari 488-as keréknyomását, amikor lencse végre kapták a több mint 100 milliós autójával. Talán a NER kártékonyságának egyik legjobb példája Matolcsi Ádám. Matolcsi György volt nemzetgazdasági miniszter és jegybank elnök fia. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi botrányában főszerepet játszó Matolcsi Ádám nem veti meg a méregdrága külföldi penthouse-okat és az elegáns sportautókat sem. Az Átlátszó 2019-ben írt róla, hogy Matolcsi Ádám szenvedélyes gyűjtője a Porsche 911 Targa modellnek, annyira, hogy 4 darab is van a birtokában. 2022-ben a Direct 36 derítette fel, hogy milyen elképesztő sportautó gyűjteményei vannak az MNB körüli embereknek, akkor feltűntek a képen Porsche-k, Maseratik, Ferrari-k is. Vannak azonban a NER kötelékében, akik a régebbi autókra esküsznek. 2023-ban írta meg a 444, hogy az állami propagandákat gyártó cégek tulajdonosa, Balási Gyula, tudjátok, a sírós, ez ugye egy friss hír, egy Ferrari Tesla Rosaliával lett a szintén menő, nagyon menő Lamborghini-jével volt kénytelen versenyezni a Balaton Classic nevű eseményen. A NER Media egyik legfontosabb szereplőit már említettem, de hát Rákai Filipnek, a Patrióta főnökének nem volt elég.

még egy darab méregdrága Mercedes. Kellett neki még egy 2024-ben az átlátszó hírt arról, hogy Rákait automossóban spotolták egy 80 millió forintos Mercedes Maybach terepjáró társaságában. A cikkből az is kiderül, hogy a Mercedes Maybach komoly népszerűségnek örvend a celebritások körében. Alicia Keys, DJ Khaled, Kim Kardashian és Travis Scott is szokott ilyen autóval utazni. Remélem, hogy ezt is egy érdekes hírnek találtátok, érdekes kis gyűjtésnek. Nem fogjátok elhinni, hogy milyen témával megyünk tovább. Da-da-da-dam, politikával. Bizony, bizony, mert hogy a rendszer alapjai nem fognak megváltozni a májusi hatalomátvétellel. A magyar néplélekre ennél sokkal hosszabb tudatos formálódás vár. Egészen pontosan addig, amíg levetkőzi a már berögzült és olykor megmásíthatatlannak tetsző morális reflexeket. Erről fogunk most beszélni, mert hogy a rendszer ott van minden rezdülésünkben és reflexünkben sajnos. Ahogy a színházi előadások végén ütemesen tapsolunk, amit sokak szerint amúgy a Rákosi korból hozunk, vagy ahogy összerezzenünk külföldön a magyar szótól, mert félünk, mit gondolnak rólunk, az összes elnyomó korszak, ami felmenőinktől csorog le generációinkon keresztül. Minden nemzedék azt hiszi, hogy megtörte az ördögi kört, miközben valójában csak új ruhát ad a mesztelen királyra. Ahogy a magánéletben is, lázadunk a szüleink ellen, majd 40 évesen rájövünk, hogy a párunk, akit választottunk, kísértetiesen emlékeztet valamelyikükre. Idealizáltunk egy nagy magyar szenvedéstörténetet, de lássuk be, a letargiából még soha nem származott semmi. Vajon mi van az politikai passzivitás túloldalán? Talán ott vár ránk az a valódi rendszerváltás, egy újfajta magyarságtudat. Talán nincs még egy ügy, ami ennyit foglalkozna a saját lelkének analizálásával, mint mi. És ez nem feltétlenül baj, sőt, ez tök szupi. Mi tényleg változtatni akarunk. Egy ország, amely akár 10 millió forradalmár hazája is lehet. Lebeg a mellkasunkban az elfojtott energia, a düh és az akarat, amit évszázadok elnyomása se tudott csitítani. Minden rendszerben ott vannak az eszközök annak legyőzésére, bennünk pedig a tennivágyás. Talán nem letargiában nyomorgott a magyar néplélek. Lehet, hogy csak csendben rápihent a változásra. Remélem. Mert most minél nagyobb szükség lesz erre az energiája. Jobban, mint valaha. A április 12-ről 13-ra forduló este megmutatta a magyar társadalom, ugyanúgy bennünk van a szüleink bőrkabátos forradalmi hangulata, a nagyszüleink és dédszüleink 1956-os hazaszeretete, ugyanúgy elénekeljük Grubi dalait, mint a Kossuth indulót, ugyanúgy felvesszük a dohos farmer jacket és üvegből isszük a bort a rakparton, szidva a rendszert, amit a szüleink építettek fel. Attól tartok, a hatalom jogi értelemben vett leváltása volt a könnyebb rész. Most egy olyan rendszert kell alapjaiban kijavítanunk, amelyet valójában soha nem láttunk olajozottan működni. Az ország mélyen polarizált, és egy megtört nemzet addig alig ha fejleszthető, amíg nem lépünk túl a mi és ők logikáján. Folyamatosan feltesszük a kérdést, Magyarország kelet vagy nyugat? Talán egyik sem, és éppen ez az erősségünk. Ugye kompország. Szóval, ha képesek vagyunk mindkét oldalról azt megtartani, ami előre visz, nyugatról a polgárosodás vágyát és a kritikus gondolkodást, keletről a teherbírást és a történelmi tapasztalatot, a valódi jólét nem az, amikor időben bejutunk az orvoshoz, hanem amikor ez már nem számít különös győzelemnek. Furcsa belegondolni, hogy a mostani, hát nem is alfások, bár talán már igen, talán már az alfások is ide tartoznak, és aztán ugye a következő generációk, szóval hogy a következő generációk történelemkönyvét azt most írjuk, de benne van a lehetőség, hogy az ő generációja már ne sikerként élje meg a tiszta szivacsot, hanem természetes alapvetésként. És fontos tisztázni valamit. Egy rendszer nem attól lesz leváltva, hogy Tóth Gabi elveszíti a minisztériumi állását, mert a munkáltatója, Kocsis Máté elveszíti a sajátját, vagy mert az övé, Orbán Viktor, szintén. Nem attól, hogy
véget ér a megafon és leépítik, vagy attól, hogy Hajdú Péter a bálna ajtajában jelzi, hogy amúgy végig független volt. És attól sem, hogy új kormány alakul. A valódi változás ott kezdődik, ahol kollektíven újraírjuk az internalizált paternizmus iránti vágyunkat. Azt a mélyen rögzült reflexet, hogy mindig valaki más oldja meg helyettünk. És ami igazán érdekes kérdés, mi történik az újjászületés után? Hát erre nem ma fogunk választ találni, de talán majd nem olyan sokára választ fogunk kapni erre a kérdésre is. Én nagyon bízom abban, hogy ez a kékség, ez most a lehető legtöbbünknek, még a Fidesz szavazóknak is, hiszen hát ma éppen most beszéltünk arról, hogy az ország az milyen megvan osztva, milyen polarizált, és hogy pont ezt kellene már elengednünk, hogy ez meg fog szűnni. És akkor most, mivel már egy picit azért sok volt a politika, és gyakorlatilag amióta elindult a műsor 2 óra 6, 2 óra 7 óta, csak a politika volt a téma, most egy picit váltunk, méghozzá filmre váltunk. Na nem filmet fogunk nézni, vicces is lenne azt rádióba, legfeljebb rádiójátékban, nem ez fog történni, helyette viszont még így az óra vége felé belefér egy kis apróság, streaming ajánló fog következni, streaming ajánlót hoztam nektek májusra, Netflixről, HBO Maxról, Disney Plusról, Sky Showtime-ról, ha eleged van a csodálatos tavaszias napsütésből, de miért lenne? Végre itt az igazi tavasz, ajánlok pár jó filmet, végre otthon is megnézheted az üvöltőszeleket, jön egy krimi vígjáték Sacha Baron Cohen-nel, de a Big Mouth új adaptációja is érkezik. Üvöltőszelek! Emily Brandt örökérvényű irodalmi klasszikusának legfrissebb adaptációja a mozik után végre az otthonodhoz is elér. Az HBO Max ugyanis május 1-től sugározza Emerald Fennen üvöltőszelek adaptációját Margot Robbie-val és Jacob Elordi-val. Megjelenés tehát május 1 HBO Max. Még egy kis szívesség. Stephanie, Anna Kendrick és a börtönből szabadult Emily Blake-Lively újra találkoznak Capri gyönyörű szigetén, Emily és egy gazdag olasz üzletember fényűző esküvőjén. A csillogó fennforgás és különleges vendégek mellett gyilkosságra és árulásra is számíthatunk ezen az esküvőn. A fordulatos folytatás nagy meglepetéseket, de egyben nagy nevetéseket is ígér. Megjelenés május 1, HBO Max. A menekülő ember. A nem is olyan távoli jövőben a The Morning One a legnépszerűbb tévéműsor. A halálos versenyben a futókért ismert versenyzőknek 30 napot kell túlélniük, miközben profi bérgyilkosok vadásznak rájuk. A vérszomjas közönség minden mozdulatokat lesi, és minden túlélt nap egyre nagyobb pénzjutalmat hoz számukra. A munkás osztálybeli Ben Richards kétségbe esetten próbál pénzt szerezni beteg lánya gyógykezelésére. A sorozat megnyerő, de szívtelen producere Dan Killian meggyőzi, hogy szálljon be a játékba. Ellenszegülő természete, túlélési ösztöne és kitartása miatt azonban váratlanul elnyeri a nézők szimpátiáját, és egyúttal veszélyes tényezővé válik a rendszerre nézve. A nézettség és a benne leselkedő veszély is az egekbe szökik, mert már nem csak a vadászokat kell kijátszania, de egy olyan nemzetet is, amely megszállottan várja, hogy végignézhesse a bukását. Megjelenés május 3, Sky Showtime. Közönséges kémek. Az igaz történeten alapuló sorozat az 1990-es évek Angliájába kalauzol el minket, ahol egy köztisztviselőkből álló csapat titkos akciókba kezd, hogy lebuktassa a drogbandákat, kockáztatva ezzel saját életüket is. Megjelenés május 7, Netflix. Prisoner. Amber Todd, Izuka Hoyle, az elveihez ragaszkodó fiatal fegyőr azt a feladatot kapja, hogy kísérjen el a bíróságra egy veszélyes, kiszámíthatatlan és kulcsfontosságú rabot, Tibort,
hogy az tanúskodhasson egy Pegazus nevű befolyásos és nagyhatalmú bűnszövetkezet ellen. Amikor a szállítókonvojt brutális támadás éri, Amber és Tibor kénytelenek együtt menekülni és összedolgozni, hogy élve és időben érjék el úti céljukat. Az utazás során kapcsolatuk több fordulatot is vesz, a tét pedig egyre magasabb, mert a bűnszövetkezet mindent elkövet, hogy a nyomukra bukkanjon. Amber senkiben sem bízhat, legkevésbé abban a gyilkosban, akivel össze van bilincselve. Ám mindaz, ami kedves számára, veszélybe kerül, és ekkor szembe kell néznie egy súlyos kérdéssel. Hol húzódik az az erkölcsi határ, amelyet hajlandó átlépni? Amúgy ez jó, bejövős. Szóval Prisoner, megjelenés május 7, Sky Showtime, új részek hetente. Több esélyes szerelem. A szerelem tényleg kiszámítható. A több esélyes szerelem Materialist című filmben Lucy Dakota Johnson sikeres New York-i házasság közvetítőként több házasságot is nyelbe ütött már, ő maga azonban nehezen találja meg az igazit. Hiába kerül a képbe a tökéletesnek tűnő üzletember Brandy, ha a régi szerelmek nem múlnak. Május 8-a óta nézheted az HBO Max-en. A gesztenyember második évad. A 2021-ben megjelent dán krimi sorozat a Covid idején óriási népszerűségnek örvendett. Végre itt a folytatás, amiben egy újabb rejtélyes gyilkosság kapcsán közös munkába kezd Marx és Neri Tolin. A nyomozás során egy olyan embert keresnek, aki mint egy bujócskát játszik áldozataival azelőtt, hogy kegyetlen módon végezne velük. Megjelenés május 7, Netflix. A boldogságnak 8 karja van. Az azonos című sikerkönyv alapján készült megható drámában egy kisvárosi akváriumban éjszaka dolgozó özvegy összebarátkozik egy okos polippal és egy sodródó fiatalemberrel. A főszerepben a Forrest Gump-ból ismert Sam Field és Alfred Molina láthatóak. Megjelenés május 8, Netflix. Stanley Tucci, az olasz konyha nyomában második évad. Stanley Tucci szerint egy országot a gasztronómiáján keresztül lehet a legjobban megismerni. Ez a mondás nem is lehetne igazabb Olaszországra, ahol még a tészta formája és a szósz is a helyi identitásról árulkodik, és élesen elválasztja egymástól a régiókat. Tucci most visszatér, hogy 5 új olasz régiót látogasson meg, köztük egy olyat is, ahol még sosem járt, Le Marche-t, aminek kulináris csodái eddig elkerülték a nemzetközi turisták figyelmét. Nemzeti turista az jó, az ilyen. A nemzeti turista az ilyen ilyen fideszes, tudod, ilyen nemzeti turista. Na jó, bocsánat, befejezem, igen. Menjünk tovább, tehát Campaiában és annak híres fővárosában, Nápolyban egy elfeledett szőlőfajtát ünnepel majd ez a Stanley Tucci, és különben meg szenvedélyesen veti bele magát az incsiklandozó tiramisu eredetéről szóló vitába is. Tucci két nagyon különböző szigetre is ellátogat, Szardíniára, ahol az ételek és a hosszú élet közötti kapcsolatot kutatja, és Szicíliába, ahol a multikulturális történelem az ízekben is nyomot hagyott a konyhaművészeten. Megjelenés május 12, Disney Plus. Gladiátor 2. A 2024-ben megjelent folytatásban egy hosszú szomjas, legendás felmenőkkel rendelkező gladiátor a túlélésért küzd a Kolosseumban, miközben igyekszik megbuktatni Róma korrupt császárait. Ridley Scott a gladiátor folytatásában olyan színészekkel dolgozott együtt, mint Denzel Washington, Pedro Pascal, Paul Mescal vagy Joseph Quinn. Megjelenés május 12, Netflix. Berlin és a Hermelines hölgy. Az újabb rablásra állhítózó Berlin összetrombitálja a csapatot Sevillában, ahol a saját terve áldozatává tesz egy ambíciózus herceget, ellopja Da Vinci egyik mesterművét. Megjelenés május 15, Netflix. Riválisok második évad.
A Central Southwest televíziós franchise-ért folyó küzdelem a csúcspontjára ér, amikor a Corbinium és a Venturer közti háború egy veszélyes, új szakaszba lép. Tom Pettingham, aki kegyetlenebb, mint valaha, elszántan arra törekszik, hogy riválisait apránként szétszúzza, botrányokat használ fegyverként, és a hozzá legközelebb állókat is manipulálja, hogy megőrizze hatalmát. A 80-as évek hedonista csillogásában hőseink magánéletek kaotikus fordulatot vesz. A házasságok megroppannak az ambíciók súlya alatt, az eltitkolt viszonyok pedig széthullással fenyegetik a családokat, miközben még eltemetett titkok is a felszínre kerülnek. Ahogy a rivalizálás mindenkit a szakadék szélére sodor, a lojalitás és a szeretet is próba előtt áll. De vajon mi a háború valódi oka? Már jelenleg május 15-től fogjátok majd nézni. Méghozzá a Disney Plus-on tehetitek ezt majd meg. Fekete Telefon 2. Scott Derrickson rendező horrorfilmjének folytatásában újra megcsörren a hátborzongató Fekete Telefon. A Joe Hill novellája alapján készült második részben Wong Jones a horrorfilmek fellegvára újra ránk szabadítja a rémálomszerű világot, amelyben visszatérnek a régi szereplők Evan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davis és Nigula Mora. Megjelenés május 16, Sky Showtime. Itt egy ilyen aprócskát, ha megengedtek, beszúrok. Én láttam az elsőt, nagyon tetszett, nagyon ötletesnek találtam amúgy a sztorit, meg a cselekményt, nagyon jó volt szerintem. Én ezt például majd biztosan meg fogom nézni. Nem tudom, hogy ez bárkit érdekel, de nekem egyébként erről a lista a Prisoner, meg ez nagyon bejövősek. Olasz konyhás műsor se rossz, hát egy kicsit ilyen tévépaprikás jellemű. Hoppá, műsorszám termék megjelenítést tartam, vagy ezt be is mondtuk. Igen, ez be lett mondva az óra elején, akkor meg nyugodtan mondhattam. Amúgy meg ha rám verik, tölteni való paprika, az volt a tévé, azt mondtam én. Na jó, menjünk tovább a streaming ajánlóval. Eddington következik, ami nem egy város, és ez nem egy mápvonat, hanem hogy na, 2020 májusában az új-mexikói Eddingtonban a kisvárosi sheriff, az Oscar-díjas és kétszeres Golden Globe-díjas Joaquin Phoenix és a polgármester Pedro Pascal közötti konfliktus robbanás veszélyes helyzetet idéz elő, és a helyiek egymás ellen fordulnak. A film rendezője Ari Aster, de kiemelt szerepben láthatjuk Emma Stone-t, Austin Butler-t és Rockin' Games-t is. Megjelenés május 18, Sky Showtime. Csúcs! Jordan Peele filmje hátborzongatóan mutatja be, hova vezethet, ha valaki mindenáron a legjobb akar lenni. Cameron Cade irányító sportkarrierje kis ilyen derékba törik, amikor megtámadja egy őrült szurkoló. Ám kap egy lehetőséget, példaképe Isaac White felajánlja, hogy edzésen újra visszahozza az élvonalba. De Isaiah karizmája egyre nyomasztóbbá válik, és Cam olyan spirálba kerül, ami sokkal többbe kerülhet neki, mint azt valaha gondolta volna. Megjelenés május 19, Sky Showtime. The Burrows, a nyugdíjas forradalmárok. Egy látszólag idilli nyugdíjas közösségben szokatlan arcokból álló csapatnak össze kell fognia azért, hogy megakadályozzanak egy túlvilági fenyegetést, ami elrabolhatja tőlük azt az egyetlen dolgot, ami nincs nekik, az időt. A Stranger Things producerei izgalmasnak ígérkező sorozatában olyan színészeket láthatunk, mint Dina Davis, Alfred Molina, Alfred Morgan, Bill Mondman, Clark Peters és Denis O'Hara. Megjelenés május 21, Netflix. Dutton Ranch, Dutton Birtok. A Dutton Ranch, Dutton Birtok, Ben Dutton és Weep Feller otthona. Azt a békét testesíti meg számukra, amire mindig is vágytak, amiért megküzdöttek, és amiért kis ilyen az életüket adták, miközben egyre jobban megszerepték ezt a 7000 holdas földet. Nehéz idők járnak, és a konkurencia is kőkemény, de Beth és Rip mindent megtesz, hogy boldoguljanak, és közben Carter is azzal férfivá érjen,
akivé lennie kell. Ha te is imádtad a Yellowstone sorozat legikonikusabb párosát, ennek a sorozatnak mindenképpen érdemes esélyt adnod. Megjelenés május 22. Sky Showtime. Új epizódok hetente. Randi a vadonban. A Big Mouth alkotói nem tudnak a fenekükön maradni, vagy csak a Netflix csapkodja őket ostorral a nagy sikerű sorozat miatt. Jön ugyanis a Randi a vadonban a hormonszörnyek, ezúttal az erdei állatokat ösztönzik pajzánkodásra. Így biztosan egy szórakoztató sorozatra számíthatunk disznópoénokkal. Megjelenés május 22. Netflix. Hölgyeké az elsőbség. Egy arrogáns, gazdag férfi azt hiszi, semmi nem állhat az útjába. Azonban egy baleset által kiderült, nincs igaza. Egy oszlopnak neki sétálva elájul az utcán, majd egy számára ismeretlen és kellemetlen matriarchális társadalomban találja magát, ahol saját beosztottja lesz a főnöke. De hogyan boldogul egy igazi alfa mél egy nők uralta társadalomban? Zaha Baron Cohen és Rosamund Pike vígjátékában lehet, hogy választ kapunk a kérdésre. Megjelenés május 22. szintén ismételten Netflix. Downton Abbey, The Grand Finale, Downton Abbey a nagy finálé. A világ sikert aratott tévésorozat, mozifilmes visszatérése a Crowley család és a ház személyzetének életét mutatja be, immár az 1930-as években, amikor Mary egy nyilvános botrány keresztüzébe kerül, és a család anyagi nehézségekkel szembesül, az egész háznép a társadalom megszégyenüléstől retteg. A Crowley családnak alkalmazkodnia kell a változáshoz, és a személyzetnek is fel kell készülni egy új korszakra, amiben már a legifjabb generáció irányítja a Downton Abbey jövőjét. Megjelenés május 25. Sky Showtime. Rick és Morty 9. évad. Erről csak egy dolgot mondanék. Jön a régóta várt folytatás. Megjelenés május 25. HBO Max. Death of a Unicorn. A neves színészek Paul Rudd és Jenna Ortega alakítják a két főszereplőt, az apát Ridley-t és lányát Eliasot, akik autójukkal elütnek egy unikornist, majd elviszik egy kőgazdag gyógyszeripari vezérigazgató vadon melletti luxus rezidenciájára. A tudósok nem sokára felfedezik, hogy az unikornis húsa vére, de mindenekelőtt a szarva természetfeletti gyógyító erővel bír, amit a vezérigazgató a saját hasznára akar fordítani. Ám ahogy egyre mélyebbre merülnek a kutatásban, szembesülnek tetteik végzetes következményével. Megjelenés május 28. Sky Showtime. Rafa. Bár sokat nem lehet róla tudni, május végén érkezik a Rafael Nadal életéről szóló dokumentumfilm. Május 29-én egészen pontosan a Netflixen. És ezzel zárjuk mára, illetve május hónapra a streaming ajánlót. Netflix, HBO Max, Disney Plus, Sky Showtime, nézegessétek ezeket a streaming portálokat, mint az elmúlt percekben hallhattátok, ebben a hónapban is találni fogtok majd mindegyiken érdekességeket, meg kiemelt új ott premiereket. Mi most zenélünk egyet, de csak egyet, tényleg csak egy zene lesz, és aztán az óra végén, a legvégén érkezik még, ahogyan azt már itt még a műsornak a legelején, 2 óra után egy picivel ígértem, a playback rovat, vagyis szemlézzük ezen a héten is a friss zenei dropokat, megjelenéseket. Éppen ezért érdemes lesz velünk tartani, maradj is itt! Te most az Up to Date-et a Lépés Rádióban a... Így van, nem tudok beszélni. Jó van, srácok, nem tudom, már 40 perc, jó, zene következik most.

Na, és akkor most így az óra leges legvégén ismét egy rövid playback. Most az elmúlt egy hét, ez körülbelül május 1-től 8-ig tartó hét legizgalmasabb dropjait szedjük össze, globálisan és itthon is. Kapaszkodjatok, mert ez a hét is tele van bombákkal, amiket már most pörgetnek a playlisteken. Kezdjük a világot. A New Music Friday most is durva volt. Madison Beer bedobta a Luke the Deluxe-t. Négy új trackkel bővült az album, és a lányok imádják. Egyébként én is meghallgattam, tényleg nem rossz. Simán megy a top listákon. Like Kelly kihozta a The After Party című állítólag utolsó albumát. Alternatív, popos, érzelmes, kísérletezős cucc tökéletes estére. A legnagyobb dullanás viszont a Madonna Sabrina Carpenter közös Bring Your Love. House Disco Vibes koalán is előadták, és most mindenki ezt lúpolja. Tuti nyári sláger lesz. Emellett pörög még a Kali Tájdapja, Kesha újdonsága, és rock oldalról is jöttek erős dolgok, például Basement, Mona, Social Distortion, a Black Keys és Catchy Musgraves is friss anyaggal erősített a hét elején, szóval van mit nézni globálisan. Itthon továbbra is erős a magyar mezőny, a BSV Koldja a Four Seasons albumról szépen megy, Daniel Fi nem szégyen lemje is pörög, és a Dash vonulat Young Fly-jal még mindig tarol, az Oh Mama és hasonló trackek a generációnk, illetve az alfások kedvencei. Az új magyar playlisteken ezek dominálnak, plusz jönnek a szokásos pop, rap, érzelmes cuccok, amiket a TikTokon is láthattok. Összefoglalva tehát globálisan a pop királynők, Madonna plusz Sabrina, Madison Beer és az indie alternatív droppok vitték a prímet, itthon meg a hazai fiatalos, táncolható és szívhez szóló számok. Nyomjátok fel hangosra a Spotify-t vagy Apple Music-ot, bulizzatok ezekre és legyetek jók egymáshoz. Ez volt a heti zenei körkép. Jövő héten jövünk majd az újabb adaggal, most pedig a hírekkel, méghozzá a 15 órai hírek fognak szinte hamarosan azonnal következni. Van még egyébként utána egy óránk, így maradjatok velünk, ne kapcsoljatok el. Legfeljebb egy kis cigiszünetre menjetek ki, már nem csinálunk ilyet, az káros, úgy gondoltam, hogy friss levegőt szívni, csak azt szívni és semmi mást, és vizet inni. Cukros üdítőt sem, mert az egészség, na jó, szóval hírek következnek, viszont utána még 3-tól 4-ig folytatódik az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja itt a Lépés Rádióban, így maradjatok velünk, a rádióval és velem, Tóth Lénával, hiszen ne feledjétek, mint mindig, így most is, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió.

A Lépés Rádióra bármikor számíthatsz. Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Ne feledd. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Mekkorát szólt ez a Limp Bizkit? Take a look around! Ezt hallgattuk egyébként az elmúlt percekben. Itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzád, 15 óra után is. Te még mindig az up to date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallod. Velem, Tóth Lénával. Köszi, hogy maradtál és hogy itt vagy. Szóval Limp Bizkit, Take a look around, ez szólt. Ez előtt szólt Pitbull és a Fun. Az óra elején pedig Olai Boyát hallgattuk, és Baby című szerzeményét. És akkor vágjunk is bele a második órába, mert hoztam még nektek pár hírt, illetve egészen pontosan pár ajánlót, meg egy kritikát, még erre az órára is. Nem lesz több politika, megígérem a mai adásban, már nem lesz több politika. Legalábbis, hogy így hír szintjén nem lesz több politika. Na de, most egy kiállítás ajánló következik, így az óra elején. Megindítva, ha esetleg feltetted volna magadban a kérdést, hová menjünk, vagy hogy miket nézünk májusban, akkor itt vagyok. Freddie Mercury életét bemutató és a Népszínház utca köré épülő kiállítást is ajánlunk. Májusban is jelentkezünk kiállítás ajánlónkkal. Érdemes lesz csekkolni a Freddie Mercury életéről szóló tárlatot, a családi erőszak túlélőinek képes beszámolóját, egy a Népszínház utca köré épülő anyagot, illetve az AQB Project Space és ISBN Plus tárlatait. A hely, ami segített. Családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílik Photo Voice kiállítás, közösségi kiállítás az Esernyős Galériában, a NANE Egyesület és a 3. kerületi önkormányzat szervezésében. A Photo Voice egy részvételi alapú közösségi módszer, amely a fényképezés eszközével segíti a marginalizált csoportokat saját tapasztalataik bemutatásában, és társadalmi párbeszédet kezdeményez az őket érintő kérdésekről. A hely, ami segített című tárlatban olyan nők fotói, kollázsai és rövid történetei lesznek láthatók, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. A szervezők MT-jezzel juttatott közleménye szerint a projekt célja, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiket a társadalom ritkán hallgat meg, ugyanakkor fontos üzenetet szeretnétnek közvetíteni a nyilvánosság felé. A kiállító térben berendezett terekben különböző életképek várják az érdeklődőket. A beérkezett pályaművek mellett az elmúlt egy év művészetterápiás workshopjain született munkákból álló válogatást is bemutatnak. A hely, ami segített, Esernyős Galéria, 1033 Budapest, Főtér 2, 2026. április 30-a és május 28-a között tekintheted meg. Ez egy baromi nehéz megszólalni, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly téma, és személyes érintettség okán is azt gondolom, hogy fontos erről beszélni. Több, mint fontos. Én nem is tudom, hogy nem akarom ilyen nagyon komolyba elvinni. Elmondanám még egyszer a címet, jó? És akkor saját belátásotokra bízom. Én nagyon-nagyon-nagyon azt javaslom, hogy nézzétek meg. Esernyős Galériában tehetitek tehát meg. Még egyszer a cím. 1033 Budapest, Főtér 2. Itt várnak titeket egészen május 28-áig. Kiállítás Freddie Mercury életéről. Ez következik most. Freddie Mercury életét és a Queen legendás pályafutását bemutató nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Dennis Oregan, brit fotográfus, elmúlt 40 évben készült munkáiból. A tárlat két fontos évfordulóhoz is kapcsolódik. Mercury idén lenne 80 éves, illetve 40 éve 1986-ban a fontos évfordulóhoz is kapcsolódik. Mercury idén lenne

A tárlat mintegy 500 relikviát sorakoztat fel, köztük színpadi jelmezeket, kézzel írt dalszövegeket, rajzokat, arany és platina lemezeket, valamint a budapesti koncerten viselt ruhadarabokat. A kiállítás interaktív installációkkal és audio kommentárral vezeti végig az érdeklődőket Freddie Mercury életének különböző stációin, miközben végig a Queen legismertebb dalai szólnak. Freddie, The Exhibition tehát, Magyar Zeneháza, 1146 Budapest, Olof Palm sétány 3. Március 31 és 2027. február 28, ez itt az átum, ameddig megnézhetitek a kiállítást. Vonzások és választások. Vonzások és választások című közösségi kiállítás alapötlete egy műtermi tapasztalatból ered. Merkovics Tamás véleményezte Kristóf Gábor egyik munkáját, és teljesen új megvilágításba helyezte a művet az azt létrehozó művész számára is. Ezen felbuzdulva az AQB közösségének tagjai egymást hívták meg saját alkotói tereikbe, hogy kiemeljenek egy-egy művet a másik praxisából, egyfajta kísérletként, mi történik, ha a választás gesztusát és a kurátori feladatokat maguk a művészek gyakorolják egymás munkái felett. A tárlat a szubjektív kötődések és a párbeszéd mentén szerveződik, a folyamat során pedig nem csak létező művek nyertek új értelmet, hanem kifejezetten erre az alkalomra születő kollaborációk is létrejöttek. Kiállító művészpártok, csoportok, Balázs Bori és Józsa Tamás, Merkovics Tamás és Kristóf Gábor, Tóth Márton Emil, Agli és Janki Máté Előd, Koltai Barbara és Tamana Imre, Novák Erik és Csobot Dorka, Molnár Zsolt és Antalka Zsófia, Koleszer Stella és Mátra Jerik, Kolesár Stella és Mátra Jerik Furniture, Vaz Zoltán, Szabó Nóra és Tasnádi József, Metzling Eszter és Halsány Patricia, Szél Ádám és Gáti Ráhel, Molnár Csaba és Janki Máté Előd, Gót Martin és Lakatos Galéri Barnabás, Eden, Janice és Omon Infrid, Ingatlan és Borsos Lőrinc, valamint Krista Bartz és Kós Gábor. Vonzások és választások, AQB közösségi kiállítás, AQB Project Space, 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50. Május 1 és május 30 között nézheted. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? A Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja keretein belül valósul meg a kiállítás, amely arra keresi a választ, hogy mitől Népszínház utca a Népszínház utca. A Blaha Lujza tér és a Teleki tér közötti folyamatosan alakuló terület nem egy egységes tér, pont a diverzitás adja a szépségét. Különböző közösségek, gazdasági tevékenységek, élethelyzetek és történetek rétegződnek egymásra. 2025 őszén a Révész 8 és a Szeki egy lakossági felmérést végzett a Népszínház utcában, összesen 56 interjút készítettek 17 társasházban. Azt kutatták, hogy milyennek látják az itt élők Józsefváros ikonikus utcáját, illetve mit gondolnak annak változásairól és jövőjéről. A kiállítás képzőművészek alkotásain keresztül mesél az interjúk során feltáruló személyes és kollektív tapasztalatokról és az olyan érintett témákról, mint a társadalmi sokszínűség, az előítéletek vagy az együttélés feszültségei és kapcsolódásai. A tárlaton kiállít Bencu Remese, cigánybűnözők, Meklakatos Hunor, Gróf Nagybányai Horthy Rolex Leonidas, Hades Junior, Csonka Veronika, Csoszó Gabriella, Kis Judit, Gvizdala Darius, Humilirovic Vanda, Németh László és Részeg Botond. Kurátora Gallai Renáta. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? Egy utca, több valóság. 1081 Budapest, Népszínház utca 31. Május 8-a és június 13-a között nézheted a kiállítást. És akkor most filmkritika fog következni. Tudom, ez egy ilyen random meg erős váltás, de hát ettől még ez lesz. Az Ördög Prádát visel 2 kritika következik. Se nem ördög, se nem Práda. Soha nem ültünk be moziba ilyen szkeptikusan, és kevés film válik ilyen pozitív csalódássá.

Míg az első film egy lelkes vallomás volt a divat világának, ez a film az újságírásnak szól, és annak valóságát meglepően részletesen és meghatóan mutatta be. Az első rész 2006-ban egy összekacsintás volt a filmesek és a nézők között. Mind tudtuk kiről és miről szól, de nem mondtuk ki. A második kiadás ezzel szemben inkább egy belsőséges összekacsintásnak érződött a WoW szerkesztősége Anna Wintour és a filmesek között, és mi nézők valahogy kívülről maradtunk ezen az egészen. A Sex és New York reboot tragédia után főleg azért aggódtunk, hogyan fognak egy ennyire szépen befejezett sztorit újraindítani, hisz az első film végén Andy Sons, Anne Hathaway felmond a Runway szerkesztőségében. Picit erőltetett a sztori kezdete, Andy nyer egy díjat, majd azzal egy jelenetben elveszti a munkahelyét, de az egész filmet visszanézve ez volt a legfájdalommentesebb megoldás. Nagyon röviden a sztori, és akkor most spoiler, úgyhogy meg akarod nézni, és még nem láttad, akkor nem tudom, halkítsd le. Ne kapcsolj el, mert akkor ezt a hallgató, ha nem így, halkítsd le. Szóval, nagyon röviden a sztori. A Runway-nek szüksége lesz Andy szakértelmére, hogy egy PR problémát megoldjon, ami sikerül is. Tovább bonyolodik a helyzet, amikor az Elias Clark vezetője, Ian Brawitz, Tibor Feldman szívrohamot kap. A céget, ami a Condé Nast átnevezett megfelelője, a WoW és még sok más magazin kiadója, fia Jay Brawitz, BJ Novak karaktere veszi át, és elkezdi fiatalítani, vagyis elbocsátaná a dolgozók nagy részét. Andy tenni akarásból felveszi a kapcsolatot Emilyvel, aki már a Dior egyik vezető eladója, és akinek egy milliárdos üzlete Benny Drain zapárja. Megkéri, hogy vegyék meg az Elias Clarkot, így megtartva Mirandát, Nigelt és az egész magazint. A csúcspont az, amikor kiderül, hogy Emily valójában magának akarja a magazint, egyfajta ajándékként bosszúból Miranda felé. Miranda és Andy összefognak, és Andy, aki szeretné helyrehozni a kialakult helyzetet, megkeresi Barnes volt feleségét, a hasonlóan milliárdos Sasha Barnes-t, aki kiemelt szerepet kap a végső megoldást illetően. Andy karaktere a 2006-os elváráskor magabiztos volt, otthagyva a toxikus munkakörnyezetet, amit Miranda alakított ki a magazinnál, ezzel szemben most, amikor újra látjuk, már megint Miranda irodájában hadonászik és kunyizik a kedves szavakért. Sajnos Anne Hathaway színészkedése erőltetett, testidegen és pár kivétellel felejtős. Félő volt, hogy a teljes karakterfejlődés eltűnik a második részre, a film befejezése mégis hasonló ügyességet és lezárást adott. Andy ismét felnőtt a feladathoz, partnere lett az őtrikkáló, nála sokkal kevésbé ördögi Miranda Priestnek. A szerelmi szál hasonló érzést keltett az építész csávóról, akinek amúgy a neve Peter, de ezt külön googliznom kellett, semmi nem maradt meg. A személyisége kimerül abban, hogy ausztrál. Nem volt köztük kémia, a találkozás erőltetett, és elveszett az a varázs, amit Simon Baker tökéletesen hozott az előző filmben, a göndör szőke hajával és performatív írósálaival. Ki kell emelni Kenneth Branagh karakterét. Lehet az én saram, de körülbelül a film feléig nem értettem teljesen, hogy ő kicsoda, egyébként Stuart Miranda új férje. Bár felismerhető a narratív szerepe. Általa látjuk, hogy az ördög mégsem akkora ördög, hiszen tud hüppögni a milánói lakosztályában, általa hallhatjuk Miranda belső gondolatait. Ennek ellenére a karakter felesleges, és gyakorlatilag semmilyen interakciója nincs a többiekkel, csak Miranda kontextusában létezik. Térjünk rá a pozitív részletekre, hiszen, hogy őszinte legyek, ez nem volt egy rossz film, sőt, Meryl Streep továbbra is arcizon pontossággal hozza a karaktert, komoly mélységet tud adni neki, csak úgy, mint az első részben. Megmutatja, hogy valaki nem azért lesz kemény, mert gonosz, hanem azért, mert ebben az iparban nem maradsz meg és felfalnak, hanem te falod fel őket először. Stanley Tucci és Emil Blunt kiemelkedő színfoltok, viccesek, mellékszereplőkhöz képest jó a karakterfejlődésük, jó volt őket viszont látni. Emily narratívája, miszerint megvetni az idegesítő pacsiával a Runway-t,
egyébként természetesnek hatott és ötletes volt. Simon Esley és Shelley Heather fantasztikusan feldobják a szereplőgárdát, ahogy a kémeók is, Lady Gaga, Donna Versace, bárcsak többet lettek volna kamera előtt. Az első film azért volt jó, mert klasszikus szakmai és emberi kapcsolatokat dolgozott fel az újságírói világból. A szigorú főszerkesztő, a szurkálódó asszisztens, a szupportív idősebb kolléga és a piperköz gyakornok mind olyan karakterek, akik sokszor komikusak, de közben végtelenül emberiek és bármelyik irodában felbukkanhatnak. Sőt, néha magunkra is ismerhetünk bennük. Ezt a feladatot most is sikeresen hozták a filmkészítők, bemutatva a bajtársi viszonyt és azt, hogy milyen felemelő tud lenni ez a közeg. A legfontosabb kérdés a ruhák voltak. Sikerül-e hozni azt a tökéletesen harmonikus ruhatárat, amit az első filmben felépítettek? Most egyértelműen Miranda kapott top figyelmet. Az első jelenetben viselt piros estéi jebb tökéletes, és minden, ami rajta volt, illett a karakteréhez, talán jobban is, mint az első filmben. Több ruhája egyértelmű utalás volt Anna Wintour gardróbjára, például a hosszú testhez álló kabátjai. Andy karaktere az első rész óta csiszolta stílusát, egy-két power suit, ami rajta volt, maradandó látványt nyújtott, de általánosságban ő is erősíti azt a képet, hogy ez a film nem igazán a divatról szólt. A karakterrel szemben Emily ruhái sokkal óvatosabban voltak összerakva, érthetően, hisz Andyvel ellentétben ő a divatvilágban maradt. A fekete-fehér Dior ruhája talán a film legjobb szettje volt. A filmet végignézve ezúttal nem volt meg az az érzés, hogy futnék a gardróbomhoz és azonnal próbálgatni akarnék új szetteket összerakni. Nem volt érezhető az a különös energia, amiről szerintem maguk a filmkészítők sem tudják pontosan hogyan is alakult ki. Amitől így úgy megyek ki a moziból, hogy inspirálva vagyok és azonnal alkotni akarok. Néhány elsuhanó outfit sajnos Blake Lively katasztrofikus, Lil Bloom velük véget ér gardróbjára emlékeztetett. A Vogue-nak, amit a film most már nyíltan jelenít meg, érezhetően több szerepe volt a forgatás alatt. Érdemes megnézni Wintour és Streep közös média megjelenéseit, Anna már teljesen vállalja, ő az említett ördög. Több karakter is kitálalt azóta. Leslie Filmmar, aki a kritikus Emmyt inspirálta, nemrég Chloe Mellonnak, a Vogue jelenlegi főszerkesztőjének nyilatkozott arról, hogyan fogadták annak idején az erős kritikát Lauren Reisberger könyvéből, aki Andy karaktere mögött áll. A Vogue kapcsolatok érezhetőek voltak a cameók és odakacsintások által, az egész produkción pedig az volt a benyomás, hogy már nem kellett tojásokon lépdelve utalgatni a filmeseknek. Valahogy az újságíró lányok a kora 2000-es filmek alakjai lettek. Bridget Jones, Carrie Bradshaw, Andy Anderson, Jenna Brink és persze Andy Sons. Van valami mélyen idealizált a szakmánkban, egyébként számomra érthető módon. Hiszen tagadhatatlan, hogy valami hatása ezeknek a karaktereknek, akiknek felnőttem, mégis lett, hiszen én is úgymond író leszek. Emma Spector Vogue cikkét tudom ajánlani, amiben analizálja, honnan is jöhetett létre a Hot Girl Journalist archetípus. A szakmánk legnagyobb erőssége, hogy sohasem lesz monoton, hiszen az ember minden nap mást csinál és más témában merül el. Egy furcsa rövid távfutás, ami kívülről egyszerűnek tűnhet és érthetően idealizáltnak. Egyébként a film hihetetlen érzékenységgel és pontossággal csempészi be a szakma valódi működését, hogy mi is megy a színfalak mögött. Megmutatja, hogyan lehet kezelni a támogatói nehézségeket és a kreatív kontroll megosztását vagy épp fenntartását. A filmet átöleli a női szakmai összetartás és egymás segítése, ami a médiaipar egyik kulcspontja, hogy legyen egy ennyire kimerítő és kritikus szakmában. Megmutatja, hogy mennyire titokszurkáló egy cikk után rohanni, ahogy Andy Zelsen Barnes interjút tervezi, tátva maradt a szám. Olyan pontosan hozta az izgalmat és a fókuszt, amikor semmi más nem érdekel, csak a sztori.
Szó volt az AI-ról, politikai korrektségről, body positivity-ről és a nyomtatott média nehézségeiről. Mindez akkurátosan és sokszor kifejezetten viccesen. Fontos jelenet, amikor Andy pánikolva jelzi Nigelnek, hogy veszélyben a munkája, és az új vezetőség kirúgni tervezi az írókat és kreatívokat, mire Nigel válasza annyi, vajon milyen legyen az előtte lévő ruhaterve. Nigel művész, hisz ez a szakma művészet, ahol a kreativitás és egyediség mindenek felett áll, tulajdonosi körön vagy gazdasági helyzeten is. Az újságíró teremt, a történetek után megy, és feljegyzi őket, bármi is a körülmény. Nigel megtestesíti a szakmát és azt a kreatívot, aki hosszan benne tud maradni. Sok Nigel forog jelenleg a sajtóban, és csak remélni tudom, hogy egy nap megkapják a kellő megbecsülést. Boy, I love working, mondja a záró jelenetében a hátsó ülésen Miranda, és mi csak egyetérten bólogatni tudunk. Senki nem azért van ebben a szakmában, mármint ugye az újságírásban, mert sok lenne benne a pénz, vagy a definiálatlan csillogás, hanem azért, mert nem akarnak semmi más csinálni, mert erre lettek kitalálva. Boldogan és büszkén jöttem ki a moziból, picit viszont lehetett látni az újságírókat a vásznon, azokat az alakokat, akiket megismerhettünk ebben az iparban, és akiknek most egy kicsit el lett mesélve a belső harca és a törhetetlen szenvedélye. Mert bizony az újságíráshoz, ha csak nem vagy propagandista, és akkor hopp, már vissza is tértünk a politikához, az is kell. Mármint, hogy törhetetlen szenvedély, meg letörhetetlen szárnyak is. Amúgy, micsoda váltás volt ez egyébként, most emiatt büszke vagyok magamra. Ezt nagyon jól visszatértünk itt a politikához. De már ilyen gyorsan el is engedtük ezt, mert, mint megígértem az óra elején, ma már ilyen módon, ilyen hírek módján nem fogunk politikával foglalkozni, hanem hasonlóan az előbbi filmkritikához ismételten egy egészen érdekes váltás következik, de még így az óra végére és a mai műsor végére hoztam nektek egy utolsó ajánlatot, egészen pontosan 11 budapesti teraszos helyet, ahol egy kávé felett kiélvezheted a tavasz minden napsugarát. Legújabb gasztroajánlónkban összegyűjtöttük a legjobb teraszos kávézókat és bisztrókat, ahol kellemesen elkávézgathatsz a tavaszi és nyári napsütésben. Legyen akármilyen mély a pénztárcád, toplistánkon biztosan megtalálod a neked való helyet. 11 hely következik tehát most. Első, Vininas Café Roastery. A Calvin tér közelében fekvő Szerb utcában bújik meg a Vivinas, amely 2022-ben megnyerte a The Barista League kávéversenyt. A belváros viszonylag békésebb és csendesebb zuga, ahol egy espresso tonikot, cortadót vagy dirty matcha lattét is elkortyolhatunk a napsütésben. Ha esetleg éhesen érkeznél, semmi gond, isteni produkciókkal várnak. Második, Kisfecske Presszó. Ugyancsak a Calvin tér közelében található a Mixed Kálmán téri Kisfecske, ahol a kávén kívül a szörpökön, limonádékon át a turmixokig minden megtalálható. Ha rosszabb napjaidon munka után valami keményebbre vágysz, nem ítélkezünk, akkor a koktéljaikra is érdemes vetned egy pillantást. A heti menü mellett pedig az állandó kínálatról is választhatsz valami finomat. Ha esetleg teltház lenne, akkor próbálkozzatok a mindössze 190 méterrel odébb lévő testvérével, a Fecske Presszóval. Harmadik, Madal Café Ferenciek tere. A Trihimoy békefilozófikus gyerekkori becenevét viselő kávézólánc március 1-én hivatalosan is megnyitotta a terasz szezont. Ugyan a főváros több pontján is megtalálható, de teraszozás szempontjából az abszolút kedvencünk a Ferenciek terén található egység. Valamiért a Clotilde és Matilde paloda vonzás körzetében sokkal jobban esik a jeges kávé és a macsa is. Negyedik, Csendes Társ. A Csendes Rombisztró kis testvére a Magyar utcában várja Károly kert kapujában található teraszával. Állítólag kiváló randi helyszín, erről sajnos nem tudok nyilatkozni én, de azt biztosan állítom, hogy barátokkal aperolozni vagy jeges kávézni isteni kiülős hely. Ötödik, Kislumen.
reggel egy kávéra, este pedig egy pohár sörre vagy borra is elcsípheted a Mixed Kálmán tér egyik gyöngyszemét. Ha esetleg nem találsz helyet, akkor átnyargalhatsz a Horánszky utcában található Nagy Lumenbe, ahol nagyon menő belső udvaron dolgozhatsz vagy tanulhatsz. 6. Café Csiga. A Rákóczi téren található meleg konyhás kocsmában extenzív itallappal, valamint a vegáknak és mindenevőknek egyaránt kedvező étlappal várnak. 7. Coyote Café Déli. A Dunapartól alig 2 perc sétára a Markovics Iván utcában fekszik a reggeliző, amely este borozóként is funkcionálhat. Egy tavaszi dránkot is elkölthetsz náluk házi bagelek, vegán és hagyományos sütemények társaságában, este pedig egy pohár naturbort is elkortyolgathatsz a teraszon. A reggeli alkoholizálást nem szeretnénk promotálni. 8. The Rusty Café Buda. Pasaréten és az Operánál is megtalálod a Rustyt, de ha kicsit nyugosabb napindításra vágysz, akkor a budai egységük bevezessen az utad. Kávé, chai latte, matcha és péksütemények tárházai szerepel a kínálatukban, amelyek sokkal finomabbak a szabadban elfogyasztva. 9. My Little Melbourne. A Madách Imre út tele van jobbnál jobb helyekkel, de napsütéses kávézásra a My Little Melbourne a legjobb választás. Ahogy az a nevükből sejthető, elsősorban az ausztrál kávé kultúrát képviselik, tehát olyan különlegességek kaphatók náluk, mint a dupla espresszóval és étcsokoládéval, Murk kakaóval készülő ausztrál cappuccino. 10. Mantra Specialty Café Bar. A Verespálné utcai kávészentélyben tényleg mindenkire gondolnak. Saját pörkölésű kávéval, szabadon tartott tehenek tejéből készült teljes kávéval, koffeinmentes gyógynövényteákkal, gyümölcsteákkal várnak, de szendvicsek, croissant, sütemények, vega és vegán ételek is szerepelnek a menün. És végül, de nem utolsó sorban, 11. Kelet Kávézó és Galéria. A Bartók Béla út ikonikus helyét valószínűleg keveseknek kell bemutatni, de teraszos listánk nem lenne teljes nélküle. Napközben otthonos környezetben kávézhatsz, reggelizhetsz vagy ebédelhetsz, de este is hasonlóan hangulatos. Élvezzétek a tavaszt, élvezzétek a napsütést, szeretettel, szívből ajánlom nektek a listánk minden egyes helyszínét. Menjetek el, üljetek ki barátokkal, vagy a párotokkal, dolgozhattok, tanulhattok is. Ezeken a helyeken kis laptopot előcsapjátok, vagy a nem tudom én, anatómia atlaszt, hogyha már most úgyis mindjárt jön a vizsgaidőszak. Na jó, nem rombolom le a kedveteket, hanem ehelyett zenélgetni fogunk most, zenék következnek, drága cuki hallgatóim.

0: Mike Kelly, Rakim, Mondis.
1: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád. Az a sajnálatos hírem van, lányok, srácok, hogy véget ért már a műsoridőnk. Ennyi volt az Up to Date, viszont nem mehetek el szó nélkül egy nagyon-nagyon-nagyon felszabadító és elképesztő dolog mellett. Ugye mondtam nektek, hogy jövő héten láthattok a mai eseményekből. Láthattok, hát nem, hát hallhattok majd egy kis összefoglalót. Jóval, hogy kell elcseszni az utolsó megszólalást, erre is példát mutattam most. De az az igazság, hogy ezekben a percekben már, hogy így mondjam, szép magyarul, véget van érve az Orbán korszak. És akkor tényleg ennyi volt a politika. Mostantól új képviselőkkel, új miniszterekkel és Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt. Lányok és srácok, megcsináltuk a saját ország és rendszer és minden váltásunkat. Borzasztóan felemelő élmény. Elképesztő. Én ennek megfelelően is búcsúzom ma tőletek, ikonikusan, és csak annyit mondanék még, hogy az elmúlt két órában Tóth Lénát és az Up to Date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallottátok. Szép hétvégét és kellemes hetet a jövő hétre nektek, meg még mára kellemes szombatot, és ünnepeljetek. Jövő héten pedig újra jövök, újra jön az Up to Date szombaton délután 2-től. És akkor most ikonikusan.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majd nem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban 1:30 körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt a Cocktailbar című műsorunkat hallhatjátok. Nagyon-nagyon szép időnk van ma. Reméljük sokan hallgatják azért Cocktailbar című adásunkat. Nagyon-nagyon jó dolgokat szedtünk össze a témának. Reméljük, hogy mindenkinek a tetszése lesz. Kicsit viccesen, kicsit beszólogatósan, de nagyon jó témákat szedtünk össze. A horoszkóp, a mágia és a különböző asztrológiai és kártyavetés témájában próbálunk meg komolyabb és még komolyabb és annál komolyabb témákban keverni a kártyát. Most nem a koktélt keverjük. És egy pár társkereső műsort is szeretnénk majd szeptembertől nektek hozni, és ennek előzetes, vicces megközelítésében is szeretném kedves kollégáimat majd megszólítani. Itt lesz velem Serpente,
0: aki?
1: Díszjockey és koktélkeverő mesterünk, csak de gondolkodnom is kell, tehát azért ez az apásabbat is mondja, hogy azt kapok a fejemre.
0: Hát figyelj, ne erőlködj, hogyha nem megy.
1: Hát, na jó, oké. Azt a dupla betűsön kell, jó? Oké.
0: Jó, igen.
1: Itt van velünk Serpentina, akinek imádom azt a csicsergős hangját.
2: Köszönöm, Karina, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Meg a pogácsáját is imádom, de ezt csak másodszorra merem elmondani. Robinak a krémesét, Évinek a pogácsáját, figyelj, valami nem rossz, nem rossz. Szerpentinek a pálinkáját, és üdvözlöm majd Zolit is, de kedves Zoli még úton van, most veszi le épp a repülőszőnyegéről az akkumulátort, hogy föltöltse, mert épp most szállt le. Úgyhogy köszöntjük szépen. Szóval az asztrologiával kapcsolatban az 1950-es évekre azért visszamennék, mert imádom az 1950-es éveket, tehát akkor azért még újságokban jelentek meg ezek az asztrológiai és kártyavetők. És hát a cigányasszonyok is tenyérből jósoltak és kártyát vetettek. Utána azért a
3: tévében... Szabad a kis kezét.
1: Csókolom a kis kezét. Nekem is jósolt egyszer egy cigányasszony. Voltunk a barátnőmmel valahol, és azt mondta, hogy hadd jósoljak már neked. Hát, mondom, én nem hiszek bele. Nem baj, jó, az jó lesz. Megfogta a tenyeremet. Hosszú és boldog életem lesz. Ó, mondom, köszönöm.
0: Hát ebből már hát, boldog megvan, nem?
1: A boldog megvan, a hosszút még nem tudjuk. Na mindegy. De jósoltak, és nagyon-nagyon vehemensen szerették ezt a jóslást ők is megvalósítani. Hát utána azért már az újságokban, a tévében is mindenféle jósdák alakultak ki azért a következő években. Utána internetes jóslások is megjöttek, tehát azért mindenki már interneten tudott saját horoszkópot csinálni.
0: Bocsánat, hogy közbeszólok. Igen. A 90-es évekből emlékeztek ti még a Gyurcsokra?
1: Ja, én azt imádtam, azt a palit. Az nagyon, az egy csúcs volt. Tehát ugye a tévé megbozdult, életre kelt.
0: Hát legalábbis jobban életre kelt, mint a Mukogy.
1: Igen. De ott is voltak jóslások, tarokkártya, öngyógyítás, asztrológia, mindenféle nagyon finomságok. És jó, hát ezt megelőzte, igen, ez az internetes kártyavetés és asztrológia csinálása. Hát a mai világban pedig már semmiben nem hiszünk.
0: Hát hinni hihetsz, csak hát nem biztos, hogy igaz.
2: Bocsika, közbeszólnék, mert jött egy gondolat, hogy van nekem egy ismerősöm, távoli természetesen, és a csajszi abból él, hogy ő látónak nevezi magát, és egy komoly pacientúrája van, akik állandóan keresik őt, illetve nem az, hogy állandóan, hanem rendszeresen és évek óta járnak hozzá, és nem egy, nem kettő, cégvezető, irodavezető, meg ilyen komoly beosztásban
0: lévő. Hát azért elég durva, nem, hogy egy céget ezére bízni jósasszonyra.
2: Képzeld el, hogy a döntéseikhez megkérdezik a csajnak a véleményét.
1: Hát ugye, vagy ha nagyon jó óta, lehet. Ha évek óta jár hozzá, akkor már ismerheti, óta, igen, tehát igen. Akkor már tud olyat is mondani, ami igaz, olyat is, ami nem igaz, olyat is, ami lehet, hogy igaz lesz.
2: És hogyha sikerül, mert már pedig a kapcsolatot fel kellene vele vennem, ez időbe kerül egészen biztosan, de esetleg az őszi etapra megpróbálom őt, hogyha csak elmeséli a történeteit, természetesen név nélkül, és hogy miért járnak hozzá vissza a mai napig is a kuncsaftok, akkor azért lehet, hogy abból tanulunk. Egy kicsit izgalmas téma, ezért említettem meg.
1: Igen, mert hát ez egy bizalmi dolog azért elmenni egy gyorsnőhöz, és a múltadat, jelenedet, jövődet, az utadat, hogy megjósolj egy kártyából egy fekete macska is egy igaz gyöngysor által, hát azért nem semmi a dolog, de a kártyák is rosszak.
2: Igen, például. Attól tartok, hogy ez egy picit komolyabb annál, tehát ebben biztos van asztrológia is. Tehát a csillagok állása, illetve ami a kozmoszban történik, az mennyire hat rán?
4: Hát ahhoz még nem ittam eleget, hogy csillagokból jósoljak.
1: Nem, még nem. Pedig hát figyelj, este azért fölnézel az égre, ott nincs világítás, tehát ezek a szórtfények azért elveszik. Tehát fölnézel a csillagokra, és mondjuk látod a tejutat, a göncölszekeret, az esthajnal csillagot. Tehát azért régen azért nagyon fontos szerepe volt ennek. Gondolom így jöttek a...
4: Nekem még a 80-as évek végén volt egy, nem mi csak tanyának neveztük, de egy vidéki parasztházunk.
1: Jó is volt az.
4: És ott tényleg, amit mondasz, hogy nem volt fényszennyezettség.
1: Na, ez a szó nem ütött le.
4: Fényszennyezettség. Szép magyar szó.
1: Szép, igen.
4: És ezáltal valóban volt olyan estém, hogy kifeküdtem a kis kempingrágyba, tudod, még ez a régi rugós, meg
1: az nagy jó is
4: összecsukató, meg a csipte az ujjad.
1: Igen.
4: Na mindegy, szóval kifeküdtem egy ilyenre, és akkor csak ott nézegettem ki bambán a fejemből, hogy szoktam, azt ennyi.
1: Hát én biztos, hogy az asztrológiának és ezeknek a csillagjegyeknek köze van egymáshoz. Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni viccesen és komolyan is, megpróbáljuk a kedves hallgatókat összehozni szerelmileg, munkailag, időjárásilag, lakóhelyileg, bárhogy is. Úgyhogy ebben jövünk, most egy kicsit zenélünk, és utána elkezdünk jósolni.
5: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

0: Ez itt a Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád, immáron a koktélbárban is, és megérkezett körünkbe Zoli. Szia, Zoli!
1: Szervusztok, mindenkit köszöntök, a kedves beszélgető társaságot, és akkor hallgatókat is.
0: Elnézést, így van. Ez a nyári szünet, ahogy Karina említette, utolsó adása, ezért úgy döntöttünk, hogy ma este mindenről beszélünk, ami a nyár, a szerelem, a randi és a randis katasztrófákat illeti.
2: Mert a nyárban az a szép, hogy az ember vagy szerelmes lesz.
0: Vagy, Karina?
3: Hát szerintem, amit én nem szeretek, leég, bármiről is szóljon az azért leégés, tehát fésem helyre. Leéghet.
1: Szerintem meg mindkettő.
3: Vagy beéghet?
2: Na, akkor kimaxoljuk a dolgot.
1: Le is ég az ember, meg szerelmes is lesz.
0: Így van, az a legjobb.
1: Mind a kettő lehet, meg le is éghetsz, meg be is éghetsz.
0: És mivel a műsor későbbi társkereső műsorrá alakul, ma elkezdjük egy kicsit promózni, kicsit körbejárni ezt a témát. Vagyis
2: ma este szakértői szinten fogunk beszélni olyan dolgokról, amelyekhez valójában egyikünk sem ért igazán.
3: Hát ez a legjobb. Pont, mint az internet. Tehát az is mindenhez ért, és közben mégsem.
1: Vagy olyan, mint a horoszkóp. Abba sem hiszek, vagy bízom. Tehát én ezzel lehet, hogy egyedül vagyok.
0: Hát, szerintem azért ebben az országban találsz még egy-két embert.
2: De ismerünk, Zoli, úgyhogy neked mindenről nagyon is érkezlább véleményed van, és számítunk is rá.
0: Na, köszönöm, akkor csapjunk is bele az első nagy blogba, ami nem más, mint a nagy nyári társkereső horoszkóp.
3: Erre nagyon kíváncsi vagyok, mert én azért fiatal koromban néztem a tini magazinokba ezt a kikihez valót, el is olvasgattam, amíg 12. után már, mivel nem jött be,
0: Karina, annyira ne siess előre, nem az, hogy kikihez való, most egy sima horoszkóp jön.
3: Hát jó, de én azért ezt így...
0: Jó, oké, igazad van.
3: Nyár, szerelem, tini, jó.
2: Mindent el kell mondanunk, ami...
3: Mindent, még azt is elmondom, ami nincs.
2: Amint témáról eszünkbe jut.
0: Na, az első jegy szinte fejjel megy a falnak, ez nem más, mint a kos. Kedves kosok, idén nyáron háromszor fogjátok kijelenteni, hogy nem kerestek kapcsolatot. Mielőtt a kakas fel kell. Ja nem, az egy másik sztori. Na mindegy, hagyjuk.
3: És mindhárom alkalommal ezt egy randin fogjátok elmondani, mert így stílusos.
1: És hogyha nem figyeltek, ezt egy negyedik embernek fogjátok elmondani, még el is lehet.
2: Aki pedig szintén azt mondja majd, hogy ő sem keres kapcsolatot.
0: Na de akkor ki keres kapcsolatot? Hogy a négy ember közül senki. Na mindegy.
2: Mindegyik talál kapcsolatot.
0: Igen, mert azért titokban keresi. Igen. Megsugom. A horoszkóp szerint augusztus közepén komoly kapcsolat alakulhat ki. Már hogy akkosoknak.
3: Miért pont augusztusban?
0: Mit tudom én?
2: Ezt mondja,
0: kérdezd meg a jósodat. Hát.
3: Várjál, előbb keresnem kell egyet, mert egy jósom sincs, de ígérem, keresni fogok egy ilyen tarokkártyát.
0: Akkor kérdezd meg a gyógyszerészedet.
3: Várjál, macskám, de várjál, nem fekete, a fene egye meg.
0: De farka van, meg tudod húzni, azt elnyávogja, hogy mi van.
3: Inkább enni adok neki, akkor is nyávog.
0: Jó. Na, szóval... Megtaláltad magadat?
3: Meg, teljesen meg vagyok. Itt ülök egyszer magamba.
0: Jó van.
2: No.
0: Oké, akkor jöhet a következő jegy. Égövi jegy.
2: Igen.
0: Ez nem más, mint a bika, aki szintén fejjel mehet a falnak. Az idei nyáron megtalálja lelkitársát.
3: Egy büfében.
0: Így van, egy büfében.
3: Hát jó.
2: Zoli, te jártál már így?
1: Hát igen, mikor éppen lángos tettem, akkor is megtaláltam.
2: Akkor
4: és mi van azokkal a lelkitársakkal, bocsánat, hogy belekontárkodok, akik már megtalálták?

0: a lelkitársukat.
1: Ó, neked se büfébe nem kell menni, se lángost nem kell.
2: Mennyire olcsóban megúszod? Nem kell 1000 forintos lángost venned.
1: 1250.
2: Na jól van, már mi vagy te, vizekasszács?
1: Igen.
3: 1008. De figyeljetek, minél több feltét van rajta, bocsánat, minél több feltét, annál többet lehet róla beszélni.
4: Na, ez már mind garancia arra, hogy a kapcsolat stabil lesz.
2: Ezt miből gondolod?
4: Szerinted, Karina, mit mondjak én?
1: Szerintem abból, hogy tök ugyanazt rendelik, tehát egyforma az ízlésük, figyelj, sajtos, tejfölös, vagy sajtos, várjál, sajtos, kecsapos, ah, ott van, sajtos
0: kecsapos. Lehet a kolbászt is
2: rányok. Szeretelj föl még rá.
1: Az nem, igen. nem, sajtos kecsapos, meg a sajtos, igen, sajtos kecsapos.
4: Na, hogyha ketten ugyanazt rendelik, akkor ez tökéletes párválasztás, igaz?
3: Igen, és abból
2: vagy
3: is
2: nincsen látszik, más. Hogy...
3: vagy abból is látszik, hogy egyik se rendel ananász a tetejére.
2: Pedig milyen jó
3: nem mindegyik. Például egy szalódás... Szalódnás, jutúrós, kecsupes, lágos.
1: Ananásszal a tetején és tejszíjabb, oké.
3: Fúj!
4: Úristen, szédülök!
1: Volt egy ismerősünk, szegény meghalt, Nagy Tibinek hívták, imádtam a palit, ő nagyon sok, nem lángos, hanem pizzát evett, és így hozzáfőzöm, hogy ilyeneket evett, hogy nutellás pizza, meg édes pizzák, hogy bírta megenni, de szerintem nagyon finom.
0: Kóstoltam az olyan pizzát, és nagyon finom.
1: Tényleg finom?
0: Tényleg finom. Egyébként sütinek számít számomra, tehát, hogy az a jó, nem lakok, de finom amúgy. Édes.
2: Ti még valószínű, hogy fiatalok vagytok ehhez a dologhoz, de... Na, most mi van? Egyszer dicsekedhetek a korommal én is.
1: Hát, de a dicsekedhetek.
2: Ami rajtam van.
1: Na. Jó, hogy nem szóval, a kilók vannak rajta.
2: Az én gyerekkoromban voltak olyan időszakok, mikor egy-egy pajtásom, hogy így nevezzem.
1: Jaj, de szépen mondtad.
2: Igen, jött egy karé kenyérre, ami meg volt kenve zsírral, és rá volt borítva cukor. Hogy igen, a igen. Túróba tudta meg.
0: Elmondom, hát, én is ettem olyat, és az is finom.
3: Nekem apukám vette így a gyerekkorában a kenyeret. Aha. Ő is mesélte, hogy cukros, zsíros kenyér. Hát én is fanyagok tőle, elképzelni se tudom, de ezek szerint ez nem. Ez, apukám az Hajdú-Bihar megyei. Nem tudom, hogy te budapesti gyerekektől hallottad ezt?
2: Igen.
3: Vidéken. Aha. Tehát ez most nem éppen vidék vagy Budapest függő, hanem a gyerekkorban.
2: A gyerekkorban, tehát ezt én arra vezetem vissza,
3: általános.
2: Amit hallottam így az akkori szülőktől, hogy ugye tulajdonképpen nekünk ezek voltak a energiaszeletek, hogy így mondjam.
1: Igen, hát, tehát nem volt Snickers,
2: meg voltak ezek a
1: műzli.
2: Így van, igen, tehát egy energiabombát adott neked arra, hogy egész nap tudjál rohangálni, mint a félőrült.
1: Így van.
3: Zsír és szénhidrát egyszerűen.
2: Így van.
1: Következő csillagjegyünk.
2: Várjál, itt lapozgatok össze meg vissza. Dupla dinamit,
3: szerintem
2: ez nem... Nem más, mint az ikrek.
1: Az
2: ikrek nyáron egyszerre 3 emberrel fognak beszélgetni. Kézbábeli zűrzavar szerintem.
1: Csak egy baj lesz szerintem, hogy össze fogják keverni őket. Most gondolok kedves lánykámra, mert ő ikrek is. Ájjáj. Lesznek itt.
3: Ja, hogy arra gondolsz, hogy mindegyiknek ugyanazt az ötletet küldi majd el?
2: Nem.
4: Itt már csak egyetlen egyen lehet ezt a káoszt megturbózni, amikor az egyik küldemény elmegy a főnökének, például.
1: Az jó, mert az is pati. Na jó, az is
4: egy,
1: érti.
4: Na,
1: jó,
4: egy jó van, tanács, okay. És adjátok add mindenkinek ugyanazt a becenevet, a végén úgyis repülsz. Hát, hogyha főnök...
2: Hát értetek, hogyha egyszerre 3 mondjuk kundével foglalkozol, hát az úgyis előbb-utóbb kiderül.
4: És?
2: Még akkor is, hogyha mind a 3 mucus, vagy édesen, vagy krémesen, vagy bármi. Na, vége az lesz, hogy repülni fogunk, igaz, Zoli?
3: Igen, de várjál, Évi, és hogyha a főnök vonzódik hozzád, akkor lehetnek írni, nem?
4: Ki fog derülni?
2: Várd meg a nyarat.
4: Rögtön az üzenet után.
3: Nem, ha vonzodik hozzád, akkor nem fogsz repülni. Hát akkor örülni fog neki, hogy, hogy, izé, hogy szép levelet írtál.
1: Ja, hogy a csillagok összehozták őket. Okay, jó.
2: Hát mai látod, világban ez is előfergülhet.
4: Látod, hogy mit jelent egy optimista világszemlélet? Látod, kihozta a Zoli a maximumot.
3: Igen, a félrement üzenetet minden, meg minden ja. kijöhet belőle. Igen,
4: igen, nem csak rossz, jó is kijöhet belőle.
3: Így van.
2: Jó, én azt javasolnám, hogy itt nagyon kiszáradt a torkunk, hogy ígyunk egy koktélt, közben menjen egy zene, és utána folytatjuk tovább a horoszkopot.

0: Vagy folytassuk a horoszkópot, vagy hogy legyen?
1: A zene nem szól?
0: Nem tudom.
1: Izgalmas jegy következik egyébként.
2: A legizgalmasabb talán.
3: Mert?
2: Vízilény.
3: Ja, hát.
0: Igen, igen, igen. De szerintem Robi az eltűnt az éterbe. Nem mindegy, folytassuk akkor az adásunkat, és benne a Lépés Rádióban a koktélbárt. Következő csillagjegyünk a rák, hogy a rák egye meg. Jaj, bocsánat, nem. A rák romantikus nyár elé néz.
1: Az a helyzet, hogy én rák vagyok, képzeljétek el.
2: És de te romantikus is
1: minden
2: vagy.
1: Egyes nyáron ezt ígérik nekem, hogy egy rák romantikus nyár elé néz. Szeretnék már kis romantikátlant is látni, de sajnos nem adatik meg.
0: De neked olyan kihangulóan romantikus az életed.
2: Figyelj, kihúzzuk. Tehát, akkor kezdjük újból, Szerpente.
1: Miért?
2: Hát miért? Kihúztuk a romantikát.
0: Ja, nem.
1: Hát a többi ráknak bizonyára szüksége van rá, úgyhogy akkor... beszéljünk inkább.
2: Jó.
1: Általánosságok.
0: Na, tehát Zoli, szerinted mennyire lesz romantikus egy ráknak a nyara?
3: Hát legalább agyér, hogy egy jégkrémen is meghatódik, tudod, szóval.
0: Igen.
2: Hát mi jó kis Magnum jégkrém reklámos, olyan jó csajok vannak, meg pacsik, ó, imádom azt a reklámot.
0: Hát én maradok a fagylalt, nem... Érdekelnek
3: a A jégkrém folyni fog, mint a könnye a romantikától.
0: Így van.
2: Megragacsos lesz, mint a romantika.
1: Ajaj, ráadásul még azt is mondják, hogy augusztusban egy különleges ember érkezhet az életembe. Például egy királyfi Jenő. Nekem jó lesz.
2: Fehér ló helyett. Barna lovon. Ez a horoszkóp.
0: Vagy egy futár. Nem is? Hát, kettő az manapság már ugyanaz.
3: Tehát vagy ez jön, vagy futár jön, vagy király.
1: Képzeld el, hogyha egyszerre érkeznek. Na?
2: És ha postás lesz.
1: Na?
2: Vagy ételkihordó.
0: De figyelj, postás az azért nem jó, mert annak bandzsa a szeme. Tehát érted, hol a címet nézi, hol a levelet.
2: Ja, ahol a házszámot.
3: A házszámot nézi, és a levelet olvassa. Vagy
0: így is lehet mondani, de így nincs értelme.
1: Lapozzunk.
0: Ez volt a oroszlán.
3: Oroszlán, oké.
0: Megvan mindenkinek?
2: Oroszlán megvan, tökélet, imádjuk az oroszlán.
0: Tudod, az a szőres ízé. Kari, nem arra kell gondolni az oroszlánra.
2: Tudod, négy lába van, sörénye.
4: Igen, és van sörénye, van szép sörénye neki. Mármint a híneknek. Nősténynek nincs.
0: Az oroszlán idén nyáron ragyogni fog.
2: Igen, szerintem ezt az oroszlán már januárban is tudta. Tuti vagyok, tuti.
3: Hát meg szerintem februárban is.
4: De várjatok már, el tudtok képzelni egy négy lábú nagy ragadozót, ami ragyog?
2: Ja! Tehát hol fénybe? Hát micsoda?
0: Ez simászka.
1: Idén nyáron ragyogni fog az oroszlán.
0: Eddig még nem találkoztál vele, de most fogsz ilyennel találkozni.
1: Csak azt nem akarok ünneprontó lenni, de benne van a horoszkóban, hogy az oroszlán számára a legnagyobb kihívás nem a szerelem lesz.
0: Hanem az, hogy egyszer végighallgassa a másikat is.
4: Közöletünk van valaki oroszlán?
0: Mert megjött közben Robertónk.
4: Igen, én eddig is itt voltam.
2: Most már nagyon szomjasak vagyunk, kérnék szépen valami koktélt, nem zenét.
4: Igen, valami koktélos zenét szeretnétek? Igen, jó, hát igen, akkor igen. Kavarok
2: a
4: nektek.
2: Zenei koktélt, mondjuk a Kell egy ház az óceán partján.
4: Na, jó ja, zene.
0: Az pont nyári.
1: Az nagyon kell.
4: Jó, meg egy kis csillagjegyes zene, az is kell. Na.
0: Vagy a Top Gunnak a zenéje, a Kokomo.
4: Aha, jó, mert itt még kívánság műsor is, ne aggódjál, de most nem az jön. Na, zene, aztán jövünk vissza.
5: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.
1: Ez itt a Lépés Rádió, és benne a Koktélbár című műsorunk. Folytatjuk tovább horoszkópunkat. A következő csillagjegy nem más, mint a szűz, aki szűzies életmódot folytat, vagy nem. Na mindegy, a nyára listákat készít a lehetséges partnerekről. A szűzszülöttje.
2: Táblázatot, milyen listát? Táblázatot.
1: Táblázaton? Na, az se rossz.
3: Vagy esetleg statisztikát?
4: Hát egyenesen grafikont, de ahogy készül, és bármennyire is felkészült, a szerelem akkor is váratlanul érkezik.
2: És tönkre teszi az egész rendszert.
1: Akkor ez egy rendszertelen lesz.
4: Igen, rendszertelen, hirtelen, váratlan, de szerelem.
5: Nekem van egy kérdésem hozzátok, kedves kollégák. Közülünk ki milyen csillagjegy? Azt tudjuk, hogy Zoliba, meg én is.
2: Én mérleg vagyok, a lányom az ikrek, a szerpente az halak, Évi meg...
4: Rák.
5: Csak azért, hogy tudjuk, hogy mi vár ránk.
1: Hát most jön Karinának a csillagjegye.
2: Igen, figyelek.
1: A mérleg, azaz Karina idén-nyáron válaszult elé kerül.
2: Biztos.
5: Na, Zoli vagy?
2: Két ember. A kettő? Hát jó.
3: Vagy hát. Jó, igen, három
4: koktél. Hát végül is a válaszút az válaszút. De lehet, hogy négy lehetősége közül kell választani, de minden esetre válaszút elé érkezel.
1: Egy biztos, hogy a végén hazamész.
5: Mindegy, mit választasz, hazamész?
1: Elmész a végén.
5: Elmész. Szárazon vagy nedvesen megyek? Kétszer
4: hározom, négyszer.
1: Nem így négyszer, így ebben a sorrendben.
2: Jó lesz ez nekem, de jó. Ennek örülnek, ez egy nagyon jó horoszkóp.
3: Gyerekek, én nyáron maradok a koktélválasztásra, kész. Nézegetem, azt mondom, hogy ezt szeressem, vagy azt szeressem, vagy azt szeressem.
1: És a közben nyálazod az ujjadat és lapozgatod, nem?
4: Igen. Izgalmas nyár lesz ez, gyerekek.
2: Igen. Koktél jégnél.
3: Készülünk a nyára, készülünk.
1: Oké. Okay. Skorpió van köztünk?
2: Skorpió nincs.
5: Nem tudok.
1: Jó, oké. Igen, figyelj, bocsánat.
5: Skorpió, de most nincs itt.
1: Zoli!
3: Tessék?
1: Akartál valamit mondani?
3: Ja, most már nem tudom hirtelen, most már elment.
2: Megyünk a skorpiókra.
1: Öregszel, jó van, oké.
4: Okay. Azt kell mondjam, hogy nem hiszek 100%-ig a horoszkópokban. Csak érdekel. De amikor tudom, hogy van 12 csillagjegy, és abból nekem a skorpió a legidegenebb. Nem tudom miért.
1: A skorpió... Mert a farkával akar dicsekedni.
4: De skorpiókattól szinte félek. Mármint, hogy attól az embertípustól.
1: Pedig jó a skorpió, tehát jó zenéket csinált rá.
5: Ja, most az a zenekar, rakok is be egy skorpiót.
1: Ja, ugye.
2: A skorpió?
1: Jöhet.
2: Nem skorpió?
5: Skorpió, igen.
1: Skorpió.
5: De először mondjuk már ne a skorpió.
1: Jó, oké, tehát a skorpió körül forró lesz a levegő, akárcsak a sivatagban, nem meleg. Félre nem érteni, csak forró.
2: Nagyon forró.
3: Szerintem ez már gyanúsan forró.
4: Igen, szerintem is. A skorpió idén nyáron sok titkot fog hallani. Ő lesz a titokminiszter.
2: Mert sajnos mindenki neki panaszkodik, szegény skorpió.
3: Aztán meg megbánja, ugye?
4: Ajaj.
1: De rengeteg tudás van a birtokában.
4: Igen.
1: Amivel aztán vissza is élhet, tehát igen, akár még igen, jól is kijöhet igen, ebből a dologból.
4: Igen.
1: Mert van az a pénz, amiért nem áll rólunk el titkokat, nem?
4: Így van.
2: Meg van az a barátság, amiért sem árulunk el titkokat.
1: Na jó, van, meggyőzték.
4: Na, várjuk.
1: Robikám.
3: Akkor. Én meg azt mondom, hogy van az a pénz, amiért bármit terem.
4: Ugye?
1: Akkor én még megfejelem ezt egy dolgot. Addig vagy a barátom, mert mindig pénzed van.
5: Jó, akkor jöjjön, skorpió. Jöjjön Skorpió, és egy igen klasszikus és nagyon népszerű dal, amit számtalan ember előadó feldolgozott már. Na, kitaláljátok, hogy mi jön?
1: Azt beszéli?
3: Nálam nem. Egy forint ez a dal.
1: Skorpió vagy Skorpionsz?
5: Nem, Skorpió.
1: Skorpió.
3: Skorpió.
5: Na?
1: Passz.
5: Akkor hallgassátok, jó?

0: Na, Skorpió dala után jöjjön a következő.
1: Csillag.
0: Hátrafelé nyilas vagy. De tényleg most hogy van ez az égi jel?
2: Nem, az
0: hátrafelé nyilas vagy előre?
2: A magyaroknak a harcmodorukhoz tartozott a hátrafelé nyilalás.
0: Oké, én azt értem, de maga a csillagi egy kép,
1: az is.
0: Tehát a rajz vagy a műzéje, az visszafelé nyilas vagy előre?
2: Hát most meg nem mondom neked sajnos.
0: Most jó, ezt fel, majd adjuk a hallgatóknak. Na,
1: előre
0: szóval a nyilas következik.
3: Igen. Én egyébként úgy emlékszem arra a csillagképre, hogy előre felé, tehát nincs ilyen fordulós. Igen, mert ugye, mert a magyarok azok úgy nyilaztak hátrafelé, hogy ült a lóháton, és nem
0: és
3: csak
0: visszafordult.
3: Előre tudott nyilazni, de visszafordult, és aki követte, azt nyilazta le, igen.
0: Jó.
1: Oké. Okay.
2: Ez volt a győzelmük egyik
0: záloga,
2: oka.
0: Igen. Tehát a nyilast nevezhetjük úgy is, mint Cupido?
3: Hát... mondjuk.
2: Hát az is lő nyillal.
1: Az is lő, de az a szerelem nyilát lövi ki. Hát figyelj, asztrológiába belefér.
0: Bele, jó. Mindegy. Lényeg az, hogy a nyilas, a Cupido, a hátrafelé nyilazó magyar, mindegy, nyíl legyen a kezébe. Ezek mind utazni akarnak a nyáron.
1: Sokat.
3: Nagyon-nagyon sokat.
2: Azt kell mondjam, gyerekek, hogy az én lányom nyilas. És ez annyira igaz rá, egyébként a nem szerelmi horoszkóp szempontjából is az jellemzi őket, hogy rendkívül kalandvágyóak. Ugye ennek ékes következménye, hogy utazni szeretnek. Idén 3x1 hetet töltenek, de hihetetlen, hogy voltak már Tenerifén.
0: Igen.
2: Mennek Horvátországba, aztán mennek
0: Albániába.
2: Hihetetlen mennyire utazni, őrületesen utaznak.
1: Ezek szerint akkor a nyilas jegy, amivel, hogy az, nyilasok voltunk, magyarok is hont foglaltunk.
2: Igen, nem bír megülni a seggén.
1: Ez annak így benne van, igen.
2: Menni kell, és kell keresni a kalandokat.
1: Nagyon jó. Kalandozó nép vagyunk, igen. Nagyon jó.
2: Igen, de az idén a horoszkóp szerint a szerelem őt is megtalálhatja.
0: Valószínűleg ezért utazgat. Csak az a gond, hogy mindig más országban lesz.
4: Na most mindenkit megtalál a szerelem?
0: Horoszkóp, szerelmi horoszkóp. Tehát azt nem mondhatom, hogy hát öcsém, erre ráfásztált.
4: Miért ne?
0: Nyugi, eljön az is. Legalább egy vagy kettő.
1: A szerelem az mindig jön, meg.
0: Na, most viszont bak következik.
4: Na, mi jövünk, Zolikám?
1: Bakkecske, jó az. Na, figyeljetek, fiúk.
0: Igen, tehát a bak dolgozni akar.
2: Na, milyen hír ez, kedves bakok?
1: Nyáron is dolgozni.
4: Én nem akarok dolgozni, kikérem magamnak.
1: De pedig azt mondják, hogy te nyáron is dolgozni szeretnél. Tuti.
3: A barátok meg nyaralni szeretnének, nem dolgozni.
2: És a végén
1: egy...
2: És akkor a végén semmi se sikerül. Se munka, se határidő, se buli, se szerelem. Hát milyen? Mi vár rátok most komolyan?
4: Mi? Ezt írják a csillagok, hogy nem sikerül semmi. Na,
0: igen.
4: Ráfázunk, Zolikám.
0: Akkor
4: de tudjátok mi, már nekünk sikerült.
2: Na, a csillagokon ez múlik. De az egyebek meg rajtatok. Úgyhogy rajta.
0: Cáfoljatok rá.
2: Így van, csináljatok egy gyönyörű nyarat.
4: Jó.
1: Szerelemmel, nyaralással, pénzzel, csajokkal, bulival.
0: Minél több bulival.
1: Így van, buli.
3: Minél több szerelemmel.
1: Ja.
4: Zoli, te szeretnél szerelmes lenni?
2: Miért te nem?
0: Minden nap szerelmes vagyok, érted?
3: Én szeretek szerelmes lenni.
4: Te szeretsz szerelmes. Szerintem mindenki szeret szerelmes lenni.
3: Szerelmes, igen.
4: Jó.
3: Az egy jó érzés.
0: Na, akkor most jöjjön a mosónők csillagjegye.
4: Én szeretek.
0: A vízöntő új ötletekkel áll elő.
1: Társkereső alkalmazás vakációs móddal, nem semmi.
0: Hát először, mikor ezt olvastam, akkor mi vibrációs móddal, vagy mivel?
1: Az se rossz. De figyelj, az se rossz.
2: Annak legalább lett volna értelme.
4: Vibrátort kell venni.
2: Vakációs mondat.
1: Hát figyelj, átfogalmazom, ha még kezdjük még egyszer, akkor.
0: Jó, tehát akkor a vízöntő új ötletekkel áll elő.
1: Társkereső alkalmazás vibrációs móddal.
3: Tudok nagyobb marhasságot mondani, naptej előfizetéssel. Mit szóltok el?
2: És automatikus szakítási funkcióval. Igen, kedves vízöntő, kihúzod azt a bizonyos dugót.
4: És USB tölthető.
2: Vagy a gyufát. Jaj, gyerekek, ez a még hat személyes, bocsánat, hogy beleugatok.
1: Csak személyes.
2: De vízöntő a volt férjem.
1: Kijöntött a labó ár, érted? Tocsogtatok a konyhába a víztől, jó?
2: Tűztem mindenit.
1: Tehát akkor ezért nem költöztetek társas házba, nehogy az alattatok lévő szomszéd átszatok folyamatosan is a biztosítást.
2: Jó Istenem.
1: Ne is éljen.
2: És most jössz, édes, drága, csillagos
1: egyetlen
2: szerpentér.
0: Igen, na. Tehát én jó na. Magam. A halak álmodoznak. Mint mindig.
4: Hát, de nem jutnak előrébb.
0: De álmodok, olyan jó.
1: Olyan jó, úgy szeretem. De nagyon sokat álmodoztok. De így szeretünk titeket.
3: Hát szerintem is túl sokat álmodoznak a halak.
1: Hát meg úszkálnak az akváriumban.
4: Hát vagy a folyóba is rároknak a horogra. A nagy álmodozás
2: közben. Eddig még nem találta meg. Az a nyár végére megtalálhatja a nagy szerelmet.
0: De figyelj már ide, igen. Tehát nekem ugye azt írta, hogy megtalálom a nagy szerelmet. Igen. Neked, mint orosz, mint rák, szintén azt mondta, hogy megtalál. De mi már megtaláltuk egymást.
2: Hát ők nem tudják.
0: A csillagok nem tudják. Hát passz.
2: A csillagok a jövőről beszélnek.
0: Ja, visszafelé nem tudnak.
3: Hát de várjatok, olyan
2: jól nem hallottuk. De egyébként nem baj az, hogyha újra nagy szerelemre lobbanunk egymást.
0: Ez igaz.
3: Ezt akartam épp mondani megelőző Szerpentin, hogy miért? Hát hallottatok olyanról, hogy megházasodnak még egyszer, meg még egyszer, közben már házasok, csak azért elmennek,
1: pedig esküt tesznek,
3: újra házasodjanak.
1: Igen.
3: Tehát akkor lehet újra szerelmesnek lenni.
2: Egyébként meg olvastam valahol. Hogy
0: túl sokat olvasok.
2: Azt, hogy a rák a halakkal való kapcsolata az a mennyben köttetett.
0: Én szerintem a vízbe, de...
3: Igen, na, én is így gondolom inkább.
2: Jó, az a horoszkóp, amit sajnos nem találtam meg, de az arról szólt, hogy a csillagjegyek egymás iránti viszonya milyen. Mert ugye vannak tüzes, földes, levegős és vizes jegyek.
0: Így van.
2: És ugye a vizes meg a tüzes az nem jó kapcsolat.
0: Na, de mielőtt ehhez hasonlóra rátérnénk, szerintem mit megkérjük a fő keverőt.
4: És jön egy kis zene, hogyha már annyira emlegettitek a Valaholt, akkor Zséda és Létre Jákos Valahol című dalát meghallgatjuk.
0: Akkor valahol hallgassuk
4: még meg. Még szerelmes is, tessék, ha már ennyit beszéltünk a szerelemről.

0: Ez itt a Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb, és benne a Koktélbár című műsor.
1: Nos, az előző részben horoszkópokról beszéltünk a nyár tükrében. Ti hogy érzitek? Bíztok benne, hogy bejön, vagy alapból elutasítjátok? Ez a kérdés a hallgatókhoz is szól természetesen. Karina már mondja is az elérhetőségeinket, ahol hozzá tudtok szólni a témához. Nos, Karina?
2: Először is elmondom a Messenger csoportunkat, amiben nagyon-nagyon várjuk az üzeneteiket. A másik két elérhetőségeink www.lépésradio.hu és e-mailt is írhattak nekünk a nap 24 órájában, amit nem én fogok felolvasni, hanem a kedves főnökünk, úgyhogy nyugodtan zaklathatjátok. info@lépésradio.hu. Ilyen szépen nem tudom elmondani, Sanyi szokta mondani, de reméljük kedves hangom meginvitálja a hallgatói Messenger csoportot.
1: Biztos vagyok hát benne.
2: Sok-sok hallgatót.
0: Jó, várjál, hol is tartottunk? Zoli, hol tartottunk? Mi jön most?
3: Szerintem az asszendes párbaj.
2: Biztos? Karti kard.
0: Jó, meg is van. Na. Felkészültetek? Itt a nagy párbajra?
2: Nagyon-nagyon királyság.
0: Az első ütközet a kos és a szűz asszendens között zajlik le.
2: Ajajaj.
0: Mégpedig az első randi alkalmával. Az első randi kettőjük között a kos azt mondja, induljunk holnap Rómába. Milyen jó terv, ugye?
2: A szűz erre azt mondja, készítettem egy 42 oldalas tervet az útvonalról. Mit szólsz hozzá?
3: Semmit, a kos addigra már repülőtéren van.
1: Egyébként a szűz csillagjegy pedig még csak a tartalomjegyzéket szerkeszti.
2: Hát ez szenzációs, ez komoly.
0: Igen, azt mondja, kos szűz.
3: Ezek akkor... szerint türelmetlen? Na mindegy.
0: Igen, igen, szerintem türelmetlen, meg...
3: A kos, igen, igen.
0: Vagy hogy van ez most akkor a szűz, az egy kicsit körülményes?
3: Igen, hát igen.
0: Nehezen vesztél a szüzességét, vagy mi van?
2: Igen, nagyon, nagyon, a szűz rettentő körülmény, de tényleg.
3: Hát, mire?
1: És csak annyi, hogy a fiam szűz jegyben született, de nem jellemző rá érdekes módon. Itt nem. Valószínűleg az is van, hogy nem feltétlenül igaz a csillagjegy minden jellemzője, és lehetnek
0: átfedések
1: a gyelőzőről, mert ugye
0: hát ez igazából ez úgy működik, hogy mondjuk van egy csillagjegy, tök mindegy, hogy melyik. Ugye az nagyjából egy hónapos idővalumot ölel át.
1: Nagyon az elején van a Gergő.
0: Tehát aki az elején van, az az előző csillagjegyből is vesz igen, át dolgokat, míg hogyha a végén van, akkor a következő csillagjegyből. És aki középen van, arra jellemző az egész.
1: Ők derékbe kapják. Igen.
0: Vagy derék alá. Na mindegy.
3: Figyeljetek, de szerintem különbség van a női szűz meg a férfi szűz között, vagy ez hülyeség?
0: De még mekkora pia, nem?
3: Jó, hát én tudományos alapon
2: próbáltam megkönnyíteni.
0: Tudományos alapon.
2: nekem apukám volt szűz, de ő nagyon körülményes volt. Tehát ő pedig 21-én született, a 21, az pont nagyjából a határ, a szűz és a mérleg jön utána, de ő nagyon-nagyon boldogta körülményes volt. Édes Istenem.
1: Na, akkor tud azért az asztrológia.
2: Igen,
1: valamit.
2: Tud furcsa dolgokat.
0: Hát csak népi megfigyelések, tudod.
2: Igen.
0: Jöhet a következő?
2: Jöhet.
0: Oké, ez nem más, mint az ikrek és a skorpió. Az ikrek jegy szülöttje 2 órán át beszél.
2: Szerintem 3 témáról.
3: Szerintem meg inkább 33-ról.
1: Igen, és a skorpió végül meg tud szólalni? Ez érdekes.
0: Az ikrek ettől, a megjegyzéstől, hogy érdekes, 3 hétig elemzi ezt a hozzászólást.
1: Na akkor elemezzük egy kicsit ki. Tehát az ikrek, azok nagy dumások, ugye? Na, Karina,
2: az én ikrem az nem nagy dumás, az annak két személyisége van, tehát komolyan, tehát tényleg, mint a két ember lenne egy helyen. Van
1: az is jellem, jó, az a fő jellemzője.
2: A fő. Van egy nagyon jó oldala, amit ritkán mutat meg, és van egy ilyen hisztis P... oldala, amit sűrűbben mutat meg. De hogy beszédese, úgy kell vele kihúzni a szavakat harapófogóval, érted? Hogy vagy? Jól. Mit csináltál ma? Semmit. Azt is, vele nem lehet beszélgetni.
1: Értem. Na, igen, egy picit ellentmondó.
2: Igen, ellentmondásos, de biztos, igen, hogy van olyan ikrek, aki vibrál és ott van és szervez, de attól függ különben. Tehát, hogyha olyan helyen van, akkor ő szervez, tervez, megtervez, megold. Tehát szóval van azért az, ahol így mozog.
1: Igen.
2: Na. Lakadtad szigeten főleg.
1: Na, akkor lépünk tovább.
0: Megint egy érdekes párosítási jön, ez pedig az oroszlán és a bak.
1: Zolikám, érintve vagy?
2: Igen, oroszlán barátnőd volt, oroszlán barátnővel voltál, nem?
0: Oroszlán Szonyával. Na, az oroszlán szelfit készít. Szokták szelfit készíteni?
1: A Zoli bak.
2: Igen, és sőt, tudod, mit csinálunk?
1: Az oroszlánnak egyébként van önimádó tulajdonsága, egyértelmű, abszolút. Abszolút.
2: A bak pedig számlát fizet inkább.
1: Úgy van.
2: Tényleg jellemző, pikpak.
3: Az oroszlán meg egy újabb szelfit készít.
1: Na, és a bak erre, most téged kérdezlek, hogy a bak erre válaszul hitelkalkulátort nyit, valamint IMF hitelt vesz fel. Igaz ez, Zolikám?
3: Hát szerintem igen. Rám ez jellemző.
2: Imádja a tényt.
1: Tehát financiálisan nézett a dolgokat.
3: Imádja. Sokan félnek a hiteltől, meg a hitelfelvételtől. Annak megvan a hatása, meg az eredménye, csak jól kell tudni kezelni, és jóféle hitelt kell fölvenni jókor.
2: Ebben nagyon jó. Tehát pénzügyi, matematika, kalkulátor.
1: Esküszöm, minden, hogy ha korábban ismerlek, minden. Ha korábban ismerlek, hozzád fordultam volna néhány esetben, az biztos.
3: Hát, ha hozzám fordultál volna, de még most is ajánlottam, hogy fordulj hozzám, akkor a ház dolgában rég el lenne intézve.
2: Vettük volna egy házat. Az ótámpartán. Figyelj, ótámpartán vettük volna egy házat.
0: Igen. De maradjunk a témánál.
1: Oroszlán
0: és a bak viszonyáról. Hogyha ezt az esetet veszük alapul, akkor ez egy oroszlány volt?
1: A lány volt az oroszlán, igen.
3: Lehet.
0: Hogyha pénzbe kerül. Oroszlány volt.
1: Igen. Mert a bak az rend, igen, férfias tulajdonság. Igen,
3: hát.
0: Újabb párosunk, a halak és a nyilas.
2: Jaj, lenyilas.
0: A halak romantikus vacsorát képzelt el. Én már csak ilyen vagyok, hát gyertyafény, keringő, meg minden.
2: Hát figyelj, a nyilas az nem piskóta, az tandemugrás, ejtőernyővel.
0: Mi lehet a megoldás?
3: Hát hol a kompromisszum? Hát mind a kettőt nem lehet?
1: Lehet, szerintem lehet. Egy romantikus vacsora tandemugrás közben. Na?
2: Végül is egy ejtőernyős ugrással le lehet érkezni egy tengerpartig asztal mellé végül.
0: Csak az a helyzet, hogy kihagyom, tudod? Tehát repülő még nem maradt fönt, ejtőernyő nem maradt fönt.
2: Nem.
0: Magas, nem. Onnan le is lehet esni.
2: Hát van ejtőernyő.
0: Hát nem bízom egy darab bizé zsebkendőbe, tehát.
3: Most néztem egy utazós filmet, igen, és ott két fiatal, ilyen 20 éves fiatalok Ázsiában voltak, és most nem tudom, talán hogy Shanghai-ba, vagy nem, Pekingben, nem tudom, hogy hol, fönn voltak egy olyan, két toronyház között volt egy teljesen áttetsző híd, és ugye nem mert, a fiú nem mert rámenni, de a csaj se nagyon, nem mertek lenézni, körülbelül olyan 200-300 méter magasan voltak, egy teljesen áttetsző híd, tehát olyan, mint hogyha...
0: Igen, üveghídnek hívják, igen.
2: Igen, hát csak a szemmel átmennék.
3: De, hát az
0: neked minek becsukta a szemet?
2: Illúzióból éteszi, mert még...
3: Volt a hídon, még egy hinta is ki volt függeszve, képzeljétek el. És az egyik család, akik előttük mentek, azt figyelte, hogy már a látványtól rosszul volt, nem mert rámenni. Az egyik is csaj, hát az valami ázsiai csaj, beleült a hintába. De úgy félt, nem merte kinyitni a szemét. Próbált hintázni, de becsukva volt végig a szeme, nem mert lenézni. Ugye a film meg majdnem szörnyűködött, nagyon-nagyon be volt tojva.
1: Ez pedig én nekem a kíváncsiságom erősebb lenne, úgy érzem.
3: Hát igen, csak a kitérés, hogy esetleg azért...
1: Biztos, hogy rámennék.
0: Én már a libegőn is szédülnék.
1: Biztos, hogy rámennék a hídra.
2: Pedig a libegőről is szép a kilátás.
1: Annyira.
0: De hát most ironikus a kérdés, de láttatok már olyat, amikor egy ilyen kutya megy azért erre a üveghídra? Csórikám, hát tudod, ja. Egyből ejtőernyős ugrást így fölveszi, kezel lába szana szét, csóri, és ott remek, hogy most mi van.
2: Nem szeretik, igen, a kutyák nagyon-nagyon nem szeretik ezt a mélységet.
1: Persze, oké, de azt tudom, hogy a híd...
0: Tehát, túl messze van, az a film.
1: Nem, a híd az masszív szerkezet.
2: Nem fog leszakadni.
1: Az oké, hogy, és nem, tudom, hogy nem fog leszakadni, de az igen. Élmény, hogy te kvázi lebegsz, igaz?
0: Mert, hát erre alapulnak azok a parketta matricák, amiket leragasztasz, és
1: igen, a gödröt ábrázol igen, a matrica, igen. És mindenki megáll a szél.
0: Megkerüli meg mindegy.
3: Nagy egyszer kikerüli.
1: Még az állatok is.
0: Még az állatok is megkerülik, igen.
3: Akkor van nagy gond, hogyha ezt az egész szobát betelepíted ebben a lukkal, és akkor hova lép? Sehova, csak a mélységbe.
0: Ja.
2: Szívás.
1: Jó.
0: Na, haladjunk tovább a műsorban, mert kopogtatnak nagyon az ajtót. Bika és a mérleg. Mérlegen a bika, vagy... A bika éttermet választ.
2: A mérleg biztos, hogy gondolkodik.
3: A mérleg tovább gondolkodik.
1: És ameddig a... Addig a mérleg tovább gondolkodik, addigra a bika már a desszert eszi. Hát szerintem...
2: egyetértek, igaz.
1: Ezt nem
2: igaz.
1: Tudjuk jobban kidumálni,
2: igaz,
1: úgyhogy
2: igaz, kész,
1: szerintem kész, menjünk kész, el zenélni egy kicsit, hogy kipihenjük a fáradalmainkat. Robi bácsi.
3: Akkor megyünk koktélozni?
0: Igen, egy kicsit koktélozzunk, mert itt következik egy új témakör, ami nem lesz más majd, mint a nyári randi katasztrófák.
3: Olyanok is vannak.
2: Mi lesz velünk?
1: Sztorizol,
3: itt vagyok.
0: Igen, és megpróbálunk zenét csiholni a gépezetből, vagy valami hasonló.
2: Vagy énekeljek?
0: Nem, várj, akkor, hát várjál, most fog működni, talán... Vagy valami hasonló.
2: Vagy énekeljek?

0: Bocsánat, nehezen tudunk megszólalni, hogy itt hát a műsoridőn kívül.
1: Keresztelőt tartottunk.
0: Igen, tehát egy kicsit össze-vissza beszéltünk.
2: Na. Akta mindenit. Ja?
1: Akta.
0: Igen, na. Jönnek akkor azt hiszem az utolsó összeállításunk, ez pedig nyári randi katasztrófákról szól. De itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönjük azoknak a hallgatóknak, akik mellettünk döntöttek, tehát hogy minket hallgatnak és nem készülődnek a meccs nézésre, nem tudom mikor lesz. 18 órától. De hát akkor már felkészült, kikészítette igen, a sört, igen. A ropit, a nem tudom mit. Na mindegy, tehát köszönjük, hogy velünk tartanak. És akkor jöjjön az első története e kategóriában.
3: Három randi egy asztalnál, ez a cím.
0: Péter úgy döntött, hogy hatékony lesz. Pénteken három különböző nővel beszélt meg találkozót. Ugyanarra a napra, ugyanarra az órára, sőt, ugyanabba a kávézóba.
3: Hát szerintem ez hatalmas hiba volt, de mindegy.
0: Ez volt a terve, hogy fél óránként váltja a hölgyeket. A terv első hibája viszont az volt, hogy mind a három nő pontos volt. Ez nőknél ritkaság egyébként, így halkan jegyzem meg.
1: Köszönjük szépen, megvédeném magunkat, mert én csak 2 percet szoktam késni.
0: De akkor legalább nem futottál volna össze a másikkal, na mindig.
2: Igen.
3: Nekem már volt olyan randim, ahol több mint egy órát késtem, direkt. Azt hittem, hogy elmegy az ürge.
0: Nem jött össze.
1: Nem jött össze. Ciki. Nekem volt, hogy én vártam egy órát, és nem jött el.
0: Sőt, volt a kis mókus, hogy ő is várt, de ő elment 3-szor.
1: Vagy leégett az erdő.
3: Szóval igen. Szóval.
0: Tehát a második hiba pedig az volt, hogy ugyanaz a piros ing volt rajta, amit a profilképén is láthatott a hölgy. Amikor a három nő egyszerre leült az asztalhoz, Péter csak annyit mondott. Ez nem az, aminek látszik. Az első nő.
3: Akkor minek látszik ez az egész?
1: Állásinterjúnak? A harmadik hölgynek szólalt. Vagy csoportos foglalkozásnak?
0: Hát, pár perc, és Péterünk elhagyta a mosdó felé az irányt. Soha többé nem látták. Állítólag Bende mondák szerint a pincér hátul látta kimászni az ablakon. Zorro, te, mint hódító.
3: Hogy intézted volna ezt a felállást?
2: Szerintem
3: kíváncsi vagyok, mert annyira kreatív vagy, hogy hihetetlen.
2: Hát, lehet, hogy ebben a helyzetben én is az ablakot választottam volna.
1: És ha nincs a WC-n, dupla WC-n ablak?
2: Akkor
0: asztalok alatt.
2: Nem, akkor aki bejött a WC-re, egy ruhát cserélek vele, és akkor úgy eltűntem volna valahogy.
0: Vagy mellé mentél volna, és nem a WC-re mész, hanem a konyhára.
2: Én például átöltöd a szakásnak, és egy tárca mögé, vagy egy bableves mögé bújtam volna, vagy valami.
1: Kinéztem volna belőle.
2: Nem, hát ez egy akkora gázhelyzet, hogy itt csak az ember, itt csak menekülni tud.
0: Hát de hogy lehet valaki ekkora sügér, hogy...
3: De én nem tudom, hogy... Ez tényleg az első pillanatok, ez egy katasztrófa randi, szóval ez nem lehetett másképp.
0: Tehát a hallgatóknak csak azt tudjuk javasolni, hogy egy napra, egy időbe, ugyanabban a ruhában ne beszéljen meg randit.
3: Vagy ha igen, akkor legyen menekülési útvonal.
0: Ja, igen, előtte mérje fel a kávézó.
1: Vagy vigyen magával váltóruhát.
3: Igen.
2: A váltóruhát és parókát, napszemüveget, stb.
0: Na, jön második történetünk, a rossz randi.
3: Andrea egy órán át beszélgetett egy férfival. Nevettek, flörtöltek, minden tökéletes volt. Aztán megjelent egy másik férfi, és odalépett.
0: Szia, Andrea! Bocs, hogy késtem.
3: Andrea ránézett majd az előtte ülő férfira. Kiderült, hogy egy teljes órán keresztül rossz emberrel randizott. Az első férfi megszólalt.
0: Én igazából csak azt hittem, hogy nagyon közvetlen vagy. Karina, neked volt-e hasonlód? Ugye előbb Zolit faggattam, most téged.
1: Volt, igen, volt, na, igen, ez egy nagyon...
3: Halljuk.
1: Volt ilyen, igen, hogy én egy elég közvetlen hölgyike vagyok, és egy balatoni szórakozó helyen voltunk, és leültem a kis italomhoz.
0: Bocs, ez még látó, vagy már...
1: Látó lánykoromban volt.
3: Igen.
1: Tehát igen, látó lánykoromban.
2: Nem az lány... volt a probléma, hogy nem látta, és nem ismerte föl.
1: Igen, tehát nem az, tehát... Nem. Látó lánykoromban volt, de nem
2: szeretek... Most mondta volna durvábbat is, de ez most nem ide való.
1: Köszönjük, Zoltán.
2: Honnan ismerte volna föl?
1: Hát, oroszlán, igen. Szóval, és leültem a kis italommal az asztalhoz, és vártam a barátnőmet, és a barátnőm helyett egy fiú ült le, és nem tudom, valahogy közös témánk volt a közös italunk, mert ugyanazt az italt itt
0: van. Akkor témázgattatok?
1: Igen, témázgattunk. Az italról. Nem nevet. Az asztal alatt nem nyúkáltuk.
3: Most alakul a sztori, létre.
1: Igen, na, hát egy te bírja ki. Szóval egy italról, hát te is ezt hiszed, én is ezt hiszem, stb. És akkor lassan el akart venni feleségül, én feszengtem, hogy te Jézusom, hogy hát mit, hát hogy milyen jó lennél az én barátnőmnek, hogy milyen szép, hogy milyen csődös, hogy Jézusom, na mindegy. Egyszer csak odalépett egy srác, azt mondja, szia, rég találkoztunk. Nézek rá, kacsintott ilyen full. Jaj, na szervusz, szia, megöleltük, megpuszítunk, bocsi, mi elmentünk. Elmentünk 3 méterrel alébb, azt mondja, láttam, hogy zakat az a srác, és jöttelek megmenteni. Ó, mondom, nagyon szépek, nagyon rendes vagy. Hát 1,5-2 évet voltunk együtt.
3: Na,
1: a megmentővel.
3: Csoda jó sztori, nagyon tetszik.
0: Van egy hasonló nekem is.
2: Láttátok, ez egy jó kis belépő volt a státszőtőről, látod, így kell főszedni a csajt.
1: Igen, nagyon ügyes volt, úgyhogy tényleg megmentett.
0: Nekem is volt egy hasonló. Éppen
2: magának?
0: Szakítás előtt voltam, meg voltunk hívva az akkori lányzóval egy szülinapi partira, de hát mindegy, én úgy döntöttem, hogy már nem vele akarok oda elmenni, és ugye a lemezlovas lévén csináltam neki egy kazettát, hogy na, búcsú, üző, fegyverektől, meg mindentől. Na, szépen bedobtam, becsöngettem, majd eljöttem. A sarkon viszont volt egy presszó, na mondom, erre gyorsan iszok egy felest, bementem, nekem, amikor kijöttem, akkor csaj ott állt a kapuba.
3: Melyik csaj?
0: A volt.
3: A volt csaj.
2: Akinek bedobta a kazettát.
0: Igen. És akkor hát már ott integetett, hogy szeretne velem beszélni. De akkor jött a, mivel saraképületről van szó, a másik oldalról egy másik csaj. Egy pár évvel volt idősebb. Én nem tudom, hogy mi alapján, de pillanatokat felmérte a helyzetet, majd belém karolt, megcsókolt, és bementünk megint a presszóba. Ott azt mondja, szevasz, ennyi volt. Én meg ott álltam, mint a azért, hogy most mi van? A felizgattásra, ó, semmiért.
3: Megmentettek.
0: Megmentett, igen. Megmentettek.
1: Látod, ezek a lányok, meg ezek a fiúk néha megmentenek a rossz ómentől.
3: De jó, annyira jó sztorik ezek.
2: Sajnos nekem nem történt ilyen sztori, engem is megmentetett volna valaki.
0: Hát engem megmentett, de hát nekem nem volt 1,5 éves folytatás vele.
1: Látod, akkor én jobban jártam tőled.
3: Így van.
0: Na, következő üzenet. Eléggé anyukásra sikeredett.
1: De jó, hogy lányom van.
3: Tamás hosszasan tűnődött azon, hogy mit is írjon újdonsült kedvesének.
0: Nem tudok másra gondolni, csak rád.
3: Ám, nagy izgalmában figyelmetlen volt, és a kedvese helyett az anyukájának küldte el az üzenetet. Az anyuka válaszolt. Ez kedves volt tőled, de szerintem erről még beszélnünk kellene. Tamás pánikba esett. 2 perc múlva újabb üzenet érkezett. Apád is olvasta.
1: Ez nagyon...
0: De most ki volt nagyobb szavárében?
1: Lululúzer. Jó.
0: Tehát ugye, hogyha nem ismeri föl, hogy kitől jött az üzenet, csak magát az üzenetet olvas az apuka, akkor ugye anyuka van szavárében.
1: Hát igen, hát azt hiszi, hogy anyukám már megint pasizol. 50 házasság után még...
2: Kitől kaptad ezt a levelet?
0: Vagy hogyha apuka is olvastál, mondván, hogy az ő telefonjára érkezett, hát az igen. A fiam.
2: Lehet ebből nagy kavarodás.
3: De hogy a Zoli, a te optimista szemszögedből nézem a dolgot, ha én egy olyan anya vagyok, aki ismeri a gyerekét, akkor ezt humorosra veszem. Tehát gondoltam, hogy nem nekem írtad, csak rossz helyre jött az üzenet, de ettől még jó a sztori.
1: Ettől még aranyos, igen, a poénos, hogy másnak küldöd el. Sajnos felünk ez nem fordult elő, úgyhogy erről nem tudunk.
3: Igen.
0: Volt-e nektek olyan sztoritok, és akkor most egyelőre a tietekkel kezdeném, amikor valamilyen műszaki cucc, gondolok itt a telefonra, számítógépedre hozott kellemetlen helyzetbe?
1: Nagyon kellemetlen, vagy kicsit kellemetlen helyzetbe?
0: Mindegy.
1: Hát mivel nekünk nagyjából beszél mindenünk, a telefon, mi is, legtöbbször én is, vagy legfeljebb, leginkább én, bocsánat. A telefonunk is, meg a gépünk is, és egyszer kaptam egy olyan üzenetet, ami igazából, hogy mondjam, eléggé provokatív és szemtelen volt. Az üzenetet nem idézni, mert szegény Robi annyit nem tud fizetni, ha a rádiót megbüntetik.
0: Eddig arra lettünk volna igazából kíváncsiak.
1: Nem, az üzenetet nem.
2: Hogy mennyit fizet majd ki a Robi büntetés?
1: Igen, tehát sokat.
0: Ki a fenét érdekel az?
1: Levonja a fizumból, figyelj.
0: Tehát akkor obszén kifejezéseket.
1: Igen, hát nagyon-nagyon, tehát nagyon-nagyon obszén volt, igen, az üzenet. És vita utáni kibékülős szex közben után voltunk, és ez az üzenet, ez így messengeren jött, és így a telefon beszélt, és elhangzott.
0: Közben?
1: Utána, közben, nem tudom, és ezt meghallotta az én párom, és hát nagyon rosszul esett neki.
3: Úristen.
1: De az a baj, hogy én sem értettem, hogy az az üzenet, ez most...
0: Helyebben én sem akartam volna érteni.
1: Igen.
3: Ebből hogy jöttél ki, Karina?
1: Ebből? Hát nagyon nehezen, mert nagyon nagy sértődés lett belőle, eszméletlen hiszti, és hát ki kellett magyaráznom, és föl kellett hívjam az illetőt, hogy ott figyelj, ezt ugye nem gondoltad komolyan, tehát figyelj, te többet engem, nem, mert ezt felejtsük el egymást, mert ez annyira tapintatlan volt, hogy oké, hogy mi tudjuk, de ez nem így kell.
0: De figyelj már, az, aki küldte az üzenetet, az valóban ismeren volt a körben.
1: Valóban, igen. Tehát valóban.
2: Szexuális kapcsolatban voltak.
1: Valóban.
2: Arra vágyott, hogy csak rosszkor küldte az üzenetet. Na, ennyi.
1: Igen.
0: Hát ez kellemetlen.
2: Szóval kellemetlen helyzetbe hozta a Karinát. Na de várjál, hát azért voltatok két pasírban, nem? A pasiban mondtad, hogy békítő szex volt. Tehát akkor valamit tudott ez a pasi?
1: Hát mind a kettő tudott valamit, na de egyik nagyon féltékeny volt, a másikat nem zavarta, hát most aki nagyon féltékeny pasi, az ilyen üzenetre úgy ott hagy, mint ebben a szaharát.
2: Rossz kislány.
1: Rossz kislány voltam. De kimagyaráztam, hogy ők azok nagyon ügyesek.
3: Hát ez jobb sztori, mint a
1: probléma. Hát akkor azért ez úgy nem tűnt jónak, úgyhogy így... Jézusom! Messengert azóta némítom. De tényleg.
0: Szóval a negyedik történetünk a hangvezérlés támadásáról szól. Romantikus vacsora, gyertyafény, lányzene. A férfi megszólal. Te vagy a legszebb nő a világon. Ekkor a telefon felébred.
3: Nem találtam ilyen nevű szövényt a névjegyzékben.
0: A partner 10 másodpercig hallgatott, majd megkérdezte. Tehát még a telefonot sem hisz neked?
3: Úristen!
1: Cik, igen. Na, ez a sztori, igen. Hát, kellemetlenségek, dömpingje.
0: Jöjjön egy kicsit pikánsabb és érdekes sztori. Ez egy számlával kapcsolatos, egy éttermi számláról van szó.
1: Kifizet a pincér.
0: A férfi egész este dicsekedett szép sorjában, ahogy azt kell. Elsőre a lakást vette. A nő csak ennyit mondott.
3: A nő csak ennyit gondolt.
0: Pépa. Majd az autó jött. A nő mosolygott. pipa. Bevetette a vállalkozás nagyszerűségét is a férfi, csak ennyit mondott. Egyre jobb. Pipa. Egy kis villogtatás, ugye a befektetésekről, stb. A nő vigyorogva magában. Befektetés? Na-na. Pipa. Ám megjött a számla, és főhősünk ezt kérdezte. Bocsánat, nincs nálad pénz? A nő ezt válaszolta. Van, de most hirtelen elment a kedvem a randitől. Most a férfi gondolata jelenik meg a buborékban. Akkor ennél a résznél nem lesz pipa?
3: Hát
1: ennél a résznél biztos, hogy nem. Inkább egy jó kis tisztítót kellene fölkeresni a pipa helyett. Mert az biztos, hogy én ráborítottam volna az asztalt.
0: De hát a nő első körben azt gondolta, hogy ó, pipa lesz, vagy nem lesz.
1: Lesz, vagy nem lesz. Hát a pasis sajnos nem igaz.
3: De ha valaki az első randin, na most, mint csajok, beszéljük ezt meg.
1: Igen, beszéljük.
0: Tehát, igen, mocos.
1: Beszélünk. Igen, drágám.
3: Egy férfi első randin ilyenekkel hozakodik elő, az kurvára gyanús. Bocsánat a kifejezésén.
1: Nem a Robi fizet, nem számít.
0: Kurvázi. Ez a konyak, tudod?
3: Én nekem
2: és sipolok.
3: Igen, ez nekem gyanús lett volna, úgyhogy akkor hátradőlök, aztán mesélj, galambom. Tehát én nem veszem be ezt a cumit. Egészen biztos.
1: Figyelj, a pasik szeretnek dicsekedni, de nem a befektetéseikkel, meg a lakásukkal, hanem a méreteikkel és az autóikkel.
0: Hát most más befektetésre gondoltunk.
1: Más befektetés, igen, arra szeretnek dicsekedni, de van azért, aki kirakja a pénztárcáját, azért úgy kiteríti a lóvét, és akkor azt hiszik, hogy a nőket elálljonnak. Hát van az a saj, aki kihasználás igen, szempontjából, olyan. Igen, de egyre nem volt meg.
0: Nekem hát ez akkor az előző említett hölgy volt.
3: Nekem ez primitívnek tűnik.
1: Hát figyelj, ha rózsadom fele megy, én meg félúton visszafordítom. Tehát.
3: Aki igazán tehetős, akinek nem ez a
1: profilja,
3: az alapközege, hogy ő bizonyítson.
2: Az nem ilyen maga mutogató.
3: Ugye, az, na nem, erről nem. Az.
1: De szeretik a pasik azért szeretnek.
3: Tehát másodlagosan jelzi azt, hogy ő rendben van anyagilag mindenféle háttér szempontjából. Hát
0: elég azzal bizonyítani, hogy kifizeti a vacsorát például.
2: Például.
3: Igen, igen.
2: Hát jó, figyelj, van amelyik csaj erre, mert
3: ezekből a sztorikból ugye tanulunk, vagy legalábbis igen. Véleményünk van, legalábbis ugye az élemedett korom alapján engem a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nagyon kis primitív húzás hát. Volt a pasi részéről.
1: Hát figyelj, azt hitte, hogy a csillogás, a villogás az elfogja ájulni,
0: ájulok.
1: De nem ájult el. Nem tudom, nekem sose volt gazdag pasim, pont azért nem. Tehát én nekem nem kell ez a pökendi, mutogatós, ilyen autómban, olyan házamban, és mit csinálják vele? Nem, én nem.
0: Máshol keresed a boldogulást.
1: Pontosan a boldogságot is, igen.
0: Ja, jöjjön utolsó történetünk, ez pedig a nagy lebukás.
1: Ajaj,
0: egy férfi észre egyszerre, csapjuk előről. A nagy lebukás. Egy férfi egyszerre két nővel randizott hónapokon át. Már ez gyanús, na mindegy. Azt hitte, tökéletesen szervez meg mindent. Aztán mindkettő ugyanarra a nyári fesztiválra ment el. Már a két hölgy. Meg a pasi. Ugyanazon a napon, ugyanabban az órában, és ugyanabban a büféhez. Kicsi értetiesen hasonlít az előző sztorihoz, nem? Na mindegy. A férfi éppen az egyiknek vitt limonádét, a másiknak pedig egy hamburgert. Na várjál, egyik kezében egy limonádé volt, a másikban egy hamburger. Miért nem ment egy elfér, az a legrendben van, de miért nem ment egy harmadik helyre, ahol mind a kettőt saját magába tudja.
1: Hát mert nem volt éhes.
0: Mind a kettő meglátta ezt, az egyik megkérdezte. Ki ő? A másik is megkérdezte. Ő kicsoda? A férfi 5 másodpercig gondolkodott, majd azt mondta, én inkább hazamegyek. A két nő először egymásra nézett, aztán együtt vacsorázott, a férfi pedig mind a ketten letiltották.
4: Most ne haragudjatok, közben visszatértem én is közétek.
1: Hogy jól lakottan egészségedre.
4: Köszönöm szépen. Hogy lehet valaki olyan hülye, hogy mind a két sehet ugyanarra helyre viszi randizni? Egy időben. Tehát most
3: ugye, de tehát nem, ez nem egy nagyon sántikálat történet.
2: De várjatok, ez nem erről szólt, akkor én, ahogy én értem.
0: Na.
2: Ez véletlenül találkozott a két csajon, csajon ugyanaz a festő, meglátta az egyiket. Szia, szia, te is itt vagy, én is? Azt mit kérsz? Limonádét. Elment limonádeért. Oda vitte a csajnak, de a másik is ott volt, azt közben meglátta. Ráköszönt, szia, szia, hogy vagy? Te mit kérsz? Hamburgert. És utána közben látta az egyik csaj, hogy oda vitte az egyiknek a hamburgert, másik alig. Én ezt így értelmezem.
4: Oh. Nem, jó, de valami a csajon ment. Valamelyik csajjal oda ment?
2: Mi?
4: Tehát valamelyik csajjal a kettő közül oda ment a helyszín.
2: Nem, erről nem volt szó a történetben.
4: De, én nekem ez meg így jött le.
2: Oké. Okay.
4: Nekem így jött le, és az, hogy ő hívta oda, mint a két csaj.
0: Ez hihetőbb, hogy valamelyik csajjal oda ment.
1: Ez egy véletlen találkozás.
2: Igen.
1: Tehát egy teljesen véletlen.
4: Hát jó, akkor sem értem. És értem, csak hogy így lebukni, szívás.
1: Hát,
3: és milyen kiállás az, hogy én inkább hazamegyek?
1: Hát a pasik megfutamodnak, nem vállalják, elmegy, kész.
4: Miért nem mondta, hogy a megyik a húgom, érted?
3: Akkor az
1: hát
3: ilyen,
1: a másikat
3: akkor
1: meg...
3: az ilyen pasi, az nekem zéró.
1: De nem, attól, mert megfutamodik, és attól, mert ő szégyeli magát, hogy így lebukott, attól még nem biztos. Hát attól ez még valahol rossz mind a két hölgynek, de ha az ember nagyon szereti és együtt van vele, akkor azért megbocsátható bőn.
4: Ezt meg lehet bocsátani, Karina?
1: Igen, ha nagyon szereted, meg lehet. Ugye, Zoli?
4: De az a... Már akkor voltatok ilyen helyzetre, figyelitek szépen.
3: Itt van az ebben a hangtorban, ugye, Zoli?
0: Zoli, ígyunk egyet szerintem.
4: Meséljetek, ágas füleken hallgatunk titeket, Zoli, Karina, tietek a mikrofon, mi történt?
2: Én nem emlékszem semmire.
1: Te nem emlékszel? Akkor te ócsa voltál.
2: Ott, persze. Én a limonádét vittem. Sajnos.
1: Igen, nekem meg a hamburgert.
2: Nekem
1: nem
2: meg
1: rossz,
2: a hamburgert.
1: Mondom én.
2: Ugyanaz a sztori.
1: Ugyanaz a sztori.
4: Azt a mindenit is megtörtént. És Zoli megfutamodott?
1: Igen. Igen, megfutamodott, gondolkodott, és utána...
0: A hamburgert választotta.
1: A hamburgert választotta.
3: Ez tetszik.
0: Na, még mielőtt itt belemegyünk nagyon a dolgba, két gyors tesztet túlélő kalózként hagy említsek meg.
2: Na.
0: Mi a legnagyobb figyelmeztető jel egy nyári testkeresés alkalmával? Ami hát nem vezet jóra.
1: Hát olyan randi helyszín, ami mondjuk nehezen megközelíthető és kevés ember van. Az gyanús lehet.
0: Igen, Zoli?
2: Hát, mert általában ő a teljes sorozat, ugye?
0: Igen, ez jött volna.
1: Köszönöm.
3: Mit sorozat?
1: Nagyon
3: szeretem. Ő teljes évad, nem hogy sorozat.
0: Ding-ding. Ez volt az első. Igen, Karina, bírom veled való műsorvezetés. Mit nem szabad az első randin?
1: Csokkolozni.
4: Azt te miért ne szabadna első randin csókolózni?
1: Mert első randin nem meg. Csókolózunk.
4: De miért? Miért, hogyha szimpatikus, és megvan a kémia első randin, még vannak emberek, akik ágyba is mennek. Hát én azt se vettem el.
1: Olyan is volt, oké, de nem csókolózunk.
0: Hát, de miért ne? Bemegy, de nem csókolózunk.
4: Én akkor nem viszlek ágyba, nem csókolhatlak meg. Tehát én nem
0: bírtam. Ezért nem randizol a Karinának.
1: Ezért nem randizol velem, így van, tudom, elég. Nem, én nem.
2: Én mivel közgazdász vagyok, és a biztosra megyek, én az adóbe vállalásomat mutogatom, tudod, meg kérem tőle.
3: Ezt gondolod, hogy ez jó randit?
0: Hát felemelő érzés.
2: Ez ugyanolyan, amikor beséli a nagyot gondol a kocsit, a házat, meg a hitét, meg a Éppen előbb, nem úgy direkt bemutogatom, jaj, Évi, nem, ez taktikáson kell.
3: Értem.
2: Jaj, hogy képzeld,
3: jó, véletlenül itt van az adóbevallás.
2: Nem, most kell kitöltenem, képzeld, egyszerűen most kell kitöltenem az adóbevallás, és akkor látja a sok nullát, hogy ennyi adót kell fizetnem. Jaj,
3: nagyon
2: nem
3: rafinált vagy,
2: ilyen.
3: Nagyon ne, rafinált.
2: Hát, ugye? Nem úgy van, hogy mutasd be az adóbevallásod.
0: Tehát nálam is látja a jövedelem, sok nulla. Aj, de jó.
3: Már csak az egyes hiányzik előle.
0: Igen.
2: Az lemaradt a papírról.
0: Igen.
3: Gyerekek.
0: Na, Szerpentina, neked szerintem mi az első?
3: Hát én az első randim biztos, hogy például nem elemezném a volt pasimmal való kapcsolatomat. Meg nem igazán választanék éppen gyermeknevet az új randipartnerre.
1: Ja, tehát rögtön nem leszel terhes, értem, jó, oké. Okay. Szegény Eliszkóna. Figyelj, mi legyen a kislány neve? Kisfiújé. És mi legyen a macskád neve? Jó, kutyánké?
3: Na.
0: Jó, ezek voltak a negatívok. Mikor sikeres egy randi?
1: Hát ez
3: egy első randi.
1: Egy igen. Első randi. Hát ha lesz következő.
0: Igen.
2: Hát jó, most nem nézett percenként az órát, ugye?
0: Mert igen.
2: Az sem igazán illik.
3: Igen, ugye? Igen. És hogyha egyik költök sem akar telefonhívást kezdeményezni ahhoz, hogy menekülhess.
0: Szerintem maradjunk ennyibe, mert szerintem akkor sikeres egy randi, hogy gyorsan telik az idő a kedvessel.
3: Így van.
0: Ebben a reményben, hogy gyorsan telt el ez a két óra velünk, így kedvesekkel, akkor mi is elbúcsúznánk, elmegyünk egy kicsit nyári szünetre, kielvezzük a horoszkópot, adta lehetőségeket, mit mondjak még?
1: A randi helyszíneket.
3: Ezer élménnyel a zsebünkbe jövünk vissza szeptemberben, és mindenről beszámolunk.
0: Kalina, szeretné búcsúzni?
1: Tehát biztos vagy te benne, hogy mindenről be kéne számolni, akkor nekem naplót kell vezessek. Hát nem,
3: igen.
1: Jó, na legyen. Köszönjük,
2: hogy itt voltatok velünk. Én ezt inkább nem olvasom el.
1: Nem, akkor majd síkírásba írom, jó? Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Én köszönöm, hogy ezt a másfél évet így ebben a koktélbárban tölthettük, nagyon jó kis koktélokat kevertünk, meg nagyon jó kis boszorkánságokat követtünk el a hallgatók ellen. Jön a belevalósó, nagyon-nagyon jó témákat választottak a fiúk, mivel szeretjük, ha ők témát választanak. Vigyázzatok magatokra, nyaraljatok, nézzétek a foci, BVVB, nem tudom mi ez, de fociról szól, VL-döntő, na ott a pont, imádom.
3: Szia. Szép nyarat kívánok én is mindenkinek, szeretettel búcsúzom tőletek, Szerpentina.
0: És Szerpente, sziasztok!
2: Én meg a sok szerelmet kívánok mindenkinek.
0: Na, sziasztok. Az a fontos. Sziasztok, jó volt veletek!
2: Sziasztok!
5: A hármas sipcseket.
6: Lépésre fiú, velünk ritmusra léphetsz.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: Vágysz egy olyan műsorra, ahol nem csak a zene színes, hanem a téma is szórakoztat? Ha igen, akkor füleld minden szombaton este 6 órától este 8 óráig a Belevalósót Robival és kis csapatával a Lépés Rádióban. Remek zenék és mindig friss téma. A Belevalósó neked szól. Minden szombaton este 6 órától 8 óráig. Hallgass te is! Kérd kedvenced most a Lépés Rádió kívánság műsorában. Elérhetőség www.lépésradio.hu/kívánságdoboz. Startolj rá!
2: És most indul egy teljes óra a ti kéréseitek alapján. Ez a Lépés Rádió kívánság műsora. Ma!
3: Vezet az Arsenal 1-0-ra. Jó reggelt kívánok! Ez a Lépés Rádió, egy lépésre közelebb hozzád. A Belevaló elindult, és a következő 120 percben én magam sem tudom még, hogy mi lesz, pedig amúgy Karina nagyon jól előadta magát, hogy mi nagyon jó témákat választunk, ez nincs kizárva, de hogy én ebből semmire nem emlékszem, az is biztos. Úgyhogy majd Holorobi majd előveszi a témalistát, és akkor majd ő irányítja a műsort. Ha más nem, legalább csak elkezdi a témákat, utána majd én átveszem. A többit még nem tudom, fogalmam nincs. www.lepesradio.hu, itt megtalálsz minket, illetve a Facebookon, meg úgy mindenhol máshol, mert ügyes fiú vagy, ügyes lány vagy, vagy épp nő vagy férfi, mindenhol megtalálsz minket zeneileg, fogalmam nincs, hogy mi jön. A listát megkapta Robi ma tőlem. Azt tudom, hogy most viszont a kultúrának fogunk részben egy hatalmas tetszókat nyomni a homlokára, és hogy miért, hát ebben a rádióban ritkán szokott lenni kultúra. Épp ezért. Itt kérdezték tőlem még a háttérben, hogy miért, mire lenne szükség a rádiónak, mondtam, hogy egy utolsó kenetet, hogy adjanak. Na nem csenget senki, itt a közben hallom a háttérben, hogy csengettek. Szóval ezért csak véletlen volt, lényegtelen. Szóval most indulunk, József Attila baba, ne ijedj meg tőle, jó lesz. Utána még egy picit rockozunk, és utána jövünk a többiekkel. Ne felejtsétek, ez a Lépés Rádió, hamarosan jövünk vissza.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Hát azt megmutattuk nektek, hogy József Attila biztos, hogy a sírjában forgott, amikor elindult a Pitz Barbie. Hát sajnáljuk Attila, tényleg mi mindent megtettünk, de nem tehetünk arról, hogyha Barbie ennyire agresszív volt és átvette az irányítást, viszont utána sikerült elindítani. Na hát arra viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon neked mennyire tetszett, vagy nektek mennyire tetszett, mert hogy hát itt rádió belül is, nem tudom, hát változó volt a véleményem, hogy sziasztok.
1: Nem.
2: De, mert én azt mondtam, hogy nem rossz a dal, de én nekem nem tetszik az ilyen zene, de az egy dolog, ami nem volt rossz. Nem keresnék rá, de nem volt rossz.
1: Te a zenei műfajjal nem vagy kibékülve, de...
2: Nem, átvert a YouTube, mert azt írtuk, hogy techno, de közben ez trance volt, hát mit csináljak? Az már nem az én hibám.
0: Teljesen lényegtelen. Még amúgy az előző műsorra még egy reakciót még engedjetek meg nekem, mert ugye én nem tudtam belekontárkodni még itt a koktélba.
1: Megköszönjük.
0: Viszont itt volt egy olyan rész, amikor Serpent mondtátok, hogy de csak említés szinten, amikor a telefon nem azt csinálja, amit akartok, hogy hangvezérlés milyen
1: igen.
0: tud okozni. Na, személyes tapasztalat, volt egy időszak, amikor készítettem interjúkat prostikkal, és még az interaktív annó, és el volt a telefonomban mentve több prostinak a telefonszámba, akiket készítettem interjúkat. És mentem fősulira, és akkor buszmegállóban voltam, és hát még akkor kerültem be fősulira, úgyhogy nagyon még akkor én nem ismertem még ott a csoporttársaimnak a hangját. Hívtam a csoporttársa, felvette, mondom neki, hogy le tudsz jönni a buszmegállóba, hát figyelj, most még nem tudok, de már úton vagyok be a fősulira. Hú, mondom, oké, dumáltam vele kb. Egy percet, leraktuk. Utána a buszmegállóban megérkezik az a csoporttársa, akivel én beszéltem előtt a telefonon. Mondom neki, hogy te hol a jó Istenben voltál? És mondja, hogy ez miért? Hát ő nem beszélt még ma velem. Hát mondom, én nem tudom, hogy te miről beszélsz, hát mondom, most beszéltünk pár perce. Visszanéztem a telefont, a telefonnak hangvezérlésben mondtam meg ennek a csoporttársamnak a nevét, és kit hívott fel az egyik prostit, akivel én interjút akartam készíteni, és konkrétan az egy fősulis korú csaj volt, és közben kiderült, hogy nagy valószínűséggel tényleg fősulis volt, és ő ment be fősulira, úgyhogy, és a legjobb, hogy ő se ismerte fel, hogy egy tök vagy, tehát ő is valaki másra gondolt, amikor velem beszélt, én is teljesen másra gondoltam, akivel én beszéltem, úgyhogy a hangvezérlés tud ilyen szép dolgokat csinálni, de akkor az nagyon megmaradt bennem, úgyhogy így megmaradt bennem, mondtam annak a félsoris csoporttársamnak, hogy tudj róla, hogy egy prostival össze lehetett téged keverni.
3: Nagyon örült neki.
0: Egész biztos, nagyon igen. Még hogyha szerepjáték lenne, még akkor azt mondom, hogy oké. Okay. Na, vannak tém...
3: Viszont!
4: Mert én felhívom egy interjú miatt.
3: Tudtam.
0: Az biztos, hogy adnál neki bőven mikrofont, hogy kezdjen vele valamit.
4: Hát egy...
2: Mai műsorunkban hoztunk ám érdekes nyári és utazási témákat, és belecsapunk ezekbe. Az első sztori az arról szól, hogy repülőgépes helycsere. Belecsapunk ezekbe. Az első sztori

0: annak én nem is vacsorázom, hát a 68 kiló, 68 kiló kell, hogy maradjon.
1: Aha. Akkor nem tudom kinek, de mindegy. Másik dolog, hogy de akkor addig induljunk el, hogy átadni a helyet bárhol. Én távolabbról indulnék, amikor elmentek bárhová utazni. Mi az például, mert a gyerek az mindenhol egy ilyen no-go zóna, nagyon sok esetben, éttermekben is külön feltüntetik, hogy gyerekkel ide nem lehet jönni, vagy épp gyerekkel ide nyugodtan jöhet, utazásnál bárhol. A gyerek az összességében az most mennyire lehet hátráltató tényező, és akkor induljunk el így nagyon távolról.
0: Hát az utazásban, mivel nekem van egy szem gyermekem, utazásban én az emlékek és a szülői nyugalom érdekében én 3 éves kor alatt egyáltalán nem mennék például külföldre, se repülővel, se busszal, se sem hova a kisgyerekemmel. Ám bár amikor én jártam külföldön, nagyon sok anyuka 2-3 gyerekkel, apuka család vitték a gyereket nyaralni külföldre, kisebb gyereket.
1: De nem is. A lényeg, hogy a gyereket minél hamarabb szoktasd hozzá, ahhoz, hogy komfortosan érezze magát.
0: De nagyon hisztisek, és nagyon kellemetlen, és igen, nagyon sziki, és nagyon fárasztó, aha, és nem jó a gyereknek sem.
2: Hogy kérdezzek már meg egy dolgot. Mi, azt mondtad Karina, megütött a fülem, hogy ciki. Az oké, hogy fárasztó, de ciki csak az tud lenni, amit te cikinek érzem.
0: Oké, de most egy repülőtéren egy gyerek nagyon fáradt, nem tudod elaltatni, nyűgös, hisztis, és az egész repülőtér árgus szemekkel nézi, amikor egy hisztis, akaratos, toporzékolós, földön fetrengős gyereked van, az
2: ha
0: neked
2: nem tudod
0: is
2: a gyereket hova tenni, és el akarsz utazni, akkor muszáj magaddal vinni, és neked vállalni kell a felelősséget a gyerekedért.
0: Nem, dönthetsz úgy, hogy te azt mondod, hogy nem mész el ilyen útra, mert még a gyerek kicsi, és nem bírja, és felesleges,
2: és hogyha az élet úgy hozza, hogy muszáj elmenni.
0: Az egy kis pálinkás kenyérrel megoldható nap.
1: Nekem azt mondjátok inkább meg, most itt persze most abban az esetben mi van, tényleg ott vagytok egy ilyen repülőn, de legyen az busz, vonat, ami mondjuk természetes hétköznapi terület. A gyerek oda megy hozzátok, hogy add át neki a helyed. Miért kell azért, én például simán nem adnám át neki, abszolút nem, mert most azért, mert gyerek, hát kit érdekel, nem érdekel. Most odajön, az anyja foglaljuk volna neki normálisan a helyet, most azért, mert a gyerek odajön, hogy jaj, odaadt nekem a helyet, nem fogom átadni. Szóval nem érdekel ilyen
3: gyerek. Én messzebbről indulnék.
2: Hogy lehet ilyen bunkó?
1: Mondd Szerpente.
3: Én messzebbről indulnék el, tehát abban egyetértek Karinával, hogy egy bizonyos kor alatt nem vinném se étterembe, nem feltétlen csak az utazás itt a probléma. Egy étterembe is elvinni már problémás. Tudom, mert 3 van. De egy bizonyos kor alatt tényleg nem vinném el. Sőt, van, amikor 10 éves gyereket nem vinnék el, egyeseket, mert annyira nem tudnak viselkedni, és annyira nem tudnak enni. Utazni meg pláne. Na most ez mind a szülő felelőssége, hogy mennyire tudja megtanítani a társadalmi normákra, hogy hogy kell viselkedni adott helyzetben. És addig, míg ez nem történik meg, hogy igen, elmegyünk a mamáékhoz, és ott rendesen szépen tudsz enni késsel, villával, vagy csak akár kanállal, tök mindegy, de szépen enni, majd ha ott tud, akkor onnantól fogva tud elmenni egy étterembe is. De addig nem. Érted? És az étteremben nem, hiába erre tesznek oda egy gyerekszéket, attól még a gyerek nem fog tudni enni.
1: De pontosan erre céloztam most, amit mondtál is.
2: Én egy kicsit...
1: A gyerek az így van ezzel az egészen, nekem oda jönne hisztizni, hogy már pedig odak, jaj, nem érdekelne. Már csak azért sem, nekem ne elkezdjen elutasítani. Én most erre mondhatjátok, hogy mekkora ilyen szívtelen egy vagyok.
2: Én meg azt mondom erre, nem szívtelen vagy, te ezt így gondolod, én azt akarom ezt hozzátenni, hogy az, hogy én inkább diszkriminatív, vagy diszkriminatívak vagytok egy kicsit, mert attól még valaki gyerek, abban egyetértek Szerpentével, hogy a szülő felelőssége a gyereknek megtanítani. Az főleg kiskor, mondjuk egy 3 éves gyerek, 3 éves kor alatt mondjuk nem annyira ajánlatos, szerintem se biztos minden esetben bárhova elvinni a gyereket, tehát azért a szülőnek a felelőssége az, hogy hova viszi el a gyereket.

0: Én itt kezdődik a dolog. Nem azzal ügyek. Van a bajom, hogy elviszi étterembe. Vigye el, hogyha tud a gyerek viselkedni az étterembe. Az én unoköcsém, a unököcsém, arra emlékszek tisztán, 3-4 évesek voltak, tesóm volt valami, csak valami fagyizóba, vagy valahova, tehát egy ilyen, ahol több ember megfordul helyen velük, és megdicsérte az ottani kifelszolgáló, hogy milyen jól viselkednek a gyerekek. És tesó mondta, hogy igen, ez érdekes, mert otthon viszont nem. Tehát, hogy ők otthon adták ki mindig magukból azt a feszkót, azt a, ott vezették le, otthon állandóan ment a balhé meg a vita a testvérek között, viszont ha bárhol meg kellett jelenni, tudták, hogy normálisan kell viselkedni. És ez a szülő felelősség. Ez a szülő felelősség.
1: Melyik lenne az az eset, amikor azt mondanád, hogy gondolkodás nélkül még akkor is, hogyha például egy utazásnál külön pénzért megvettetek magatoknak mondjuk egy nagyobb lábteret, bármit, hogy kényelmesen tudjatok utazni, akkor mégis azt mondjátok, oké, felállok, mert kérte az a gyerek, hogy leülhessen. Milyen esetben adnátok át a helyet?
0: Megfordítom a helyzetet. Mi, hogyha egy idős ember kéri?
1: De most gyerekről beszélünk.
0: Teljesen mindegy, én nem azt nézem, hogy most az gyerek
1: de
0: vagy idős ember,
1: hanem
0: az, hogy én egy jót teszek, vagy nem teszek. Jó cselekedet ért, én megteszem.
2: De egy repülő nem egyenlő egy busszal, vagy egy villamossal.
0: Igen, ez egyébként pont ez a másik, de igen.
1: A repülő, de nincsen idős ember, ott mindenki megveszi magának a helyet.
3: Azért most van, nem, tehát nem mindenki veszi meg, bocsánat, megveheted? A helyet vagy odaültetnek, ahova akarod. Vagy ahova ők akarják.
2: De ez meg, akkor ez kicsit összetettebb a probléma. Tehát egyrészt a szülő felelőssége, hogy igen, érette az a gyerek egy ilyen utazásra. Kettő. Felelős az a légitársaság, vagy csuri, vagy nem tudom kicsoda, aki nem veszi azt figyelembe, hogy basszus kulcs. Hát itt egy 3-4-5 éves, 6 éves gyerekről van szó, aki nyűgös, anyját kívánja, apját kívánja, tök mindegy. De hogy azok azért egymás mellett legyenek.
1: Nem tudom, hogy erre mi a protokoll, hogyha...
2: De érted, amit mondok? Tehát most lehet, hogy abszurd a sztori, és tényleg az egyik végében, másik végében csak a vita kedvéért a sztori így tartalmazza.
1: Persze.
2: De nem hinném el, hogy egy légitársaság ezt megteszi.
1: Erre biztos, hogy valamilyen protokollnak kell lennie, hogy
3: alapból a protokoll az, hogy gyerek mellé felnőttet ültetünk. Ám bár nem biztos, hogy az a felnőtt a családtagod, de elképzelhetően, aki kisgyerekkel utazik, az megveszi a jegyet.
1: Karina, 2-3 éves gyereket egy idegen mellé nem fognak
3: nem ültetnek, persze. Azt, de ők
2: de még egy 5 éves se.
3: Hát, azt már...
1: Én melyik felnőttet se engedném.
2: Hát igen,
3: ember. Másik felnőtt közelében. Nem is mellém a repülőn.
2: De ez... Meg egy, bocsánat, Gaben, egy normál kultúrált közegbe meg lehet kérni azt, hogy uram, maga úgy látom nem vett külön VIP dolgokat. Cserélnénk helyet, hogy a gyerek mellett legyek? És mondjuk egy 10 éves gyerekről beszélünk. Tehát, hogyha így odajön hozzám, és illemtudó is megkér, hogyha én nem vettem sem olyan pluszt, akkor miért ne cserélnek, akkor nem mindegy nekem, hogy hol ülök?
3: Na de ha pluszt vettél,
2: de ha pluszt vettem, akkor ne haragudjon, asszonyom, nekem ez plusz pénzbe került. Hajlandó kifizetni a pluszt?
3: Ha kifizeti, ülhet oda a gyerek.
2: Így van.
1: Na most... Illetve felszámolnék rá még 40% bánat pénzt.
2: Plusz kiszállás.
4: Soha nem utaztam
0: rá. Na most akkor szerintetek...
4: Első utazás...
1: Ne zavarjon, Robi, hogy elkezdett beszélni, Gaben.
0: Na mondjad, Gaben.
4: Az ablak mellé vennék egyet. Most hagyd VIP.
2: Igen, VIP. Igen.
4: Tőlem, ha az egész utat végig üvölti a gyerek, akkor sajtlám át a helyet. Ha végig üvölti
3: szép,
4: az egész
3: nagyon az. Szép az ablakból a kilátásba behetett.
4: Akkor sem adnám át a helyem. Ha oda jönne hozzám, mondjuk valaki utasítani engem a repülőtérből, hogy már pedig én adjam át a helyem, akkor igenis kártérítést követelnék, mivel én megvettem a jegyet magamnak. Minimum azt, hogy vagy egy utat ugyanígy ablak mellé.
0: Na most szerintetek
4: ki kell... Akkor talán elgondolkodnék rajta. De anélkül nem.
0: Nekem az a kérdésem, hogy ki, akkor szerintetek ki kellene tiltani a 10 év alatti gyerekeket a prémium osztályról
2: nem,
0: is?
2: Nem.
0: Vagy pedig külön családi osztályt kellene létrehozni?
4: Van ilyen egyébként. De.
3: Hát a külön családi osztály nem lenne rossz mondjuk, pontosan azért nem, mert akkor ezek a anomáliák itt megszűnnének, hogy, hogy épp hisztizik a gyerek, és egy olyan helyet át kéne adni, ami már más embernek pénzébe kerül. És akkor az a család részen, anyuka, gyerek, gyerek, anyuka, apuka, gyerek, ott senkit nem zavarnának.
2: Már csak azért is sántít a dolog, mert azért többen utaztunk már repülőn. Tehát egy sorban nincs az, hogy bocs, én még vettem 30 centit a lábamnak, mert 2 méter magas vagyok, akkor azt mégis hogy? Tehát érted, hárman ültök egymás mellett.
1: Hát elől tudsz, csak fenni nagyobb lehetem.
2: Csak elől tudsz, tehát oda csak meg elő, biztos, igen. Hogy nem fog tenni gyereket.
3: A vészkiáratnál van azt hiszem olyan nagyobb hely. Meg lehet, hogy vannak ilyen VIP helyek, első osztály, 8. osztály, igen.
2: De hát az első osztályra meg nem ültetem be a gyereket, a másodosztályra meg az anyját, vagy fordítva.
0: Leraktam vagy egy osztályra,
2: hogy hát nem. Ott van az a kutyaketrec, berakni ezt.
1: Pontosan, oda beraktam a hörcsögökhöz, aztán kész, találják fel magukat. Hát, hát persze majd az én helyen fogja elvenni, nem vicceljünk már. Menjünk el zenélni, aztán folytatjuk. El lehet küldeni az anyámba üzenetek, úgyse fogtok.
4: Köszönöm. Különben meg van fülhallgató, minden szék.
0: Jó, zene.
4: Felteszem, és kész.
0: Zene.

0: egy lépéssel közelebb hozzád. Azon gondolkodtam itt még a zeneszünetben, hogy mi az, ami történt mondjuk az életemben, hogy készültem nagyon a nyaralásra, aztán minden, úgy ahogy volt, minden borult. És rájöttem, hogy van mit mesélni. Szerintem a többieknek is. De mielőtt erre kitérünk, ne felejtsétek el, hogy egészen 8-ig vagyunk itt veletek. Fogalmam sincs, hogy hányan vagyunk itt, de még mi vagyunk. Én 7:30-ig, a többiek tovább. Na de ami lényeges.
1: 8-ig vagyunk.
0: A lépésrádió.hu oldalon megtaláltok minket Facebookon, vagy mindenhol máshol, megtaláltok, ügyesek vagytok. Na, de kanyarodjunk rá a lényegre. Egy AI megvezetett egy párt, és egy olyan helyet foglaltak le, ami konkrétan nem létezik.
1: Ennyire egészen pontosan, csak hogy kijavítsalak, egy komplett baráti társaságot, ami még így megadja a pikantériáját, tehát nem.
0: Na,
1: csak egy
0: hát
1: párról van szó.
0: Hát akkor még jobb az egész. És ők elmentek oda, és hát rájöttek, hogy hát nincs hová menni. De Robi, de ők ki is fizették a pénzt.
2: Igen, én úgy tudom, hogy a hír szerint igen.
1: Kifizették a pénzt, és amikor a helyszínre oda mentek, akkor szembesültek, hogy hoppá, ez
0: akkor
1: nem.
0: Hová fizettek? Mert hogy konkrétan nálam már csinált olyat az AI, még ez a kezdeté volt, aki jártasabb kicsit, a ChatGPT-vel kezdtem még az ilyen AI pályafutásom, még akkor a 3.5-ös verzió, akik használták, azoknak ez mond valamit, még azért ő még az elején volt. Ő konkrétan nekem számlaszámot, mindent megadott, hogy hova kezdjek el neki fizetni, hát természetesen nem tettem meg, de mikor visszaellenőriztem az egészet, ő random, akkor az adatbázisában kiszedette egy magánszemélyt, kiszedte a számlaszámát, amit valahogy megtalált, és arra akart vele mutatni pénzt. Szóval még ezt ki is nézem belőle, hogy ezt eljátszotta így az emberekkel. De én arra vagyok kíváncsi, itt azért mindnyájuknak vannak tapasztalatai nyaralással, kikapcsolódással kapcsolatban, amelyeknél nagyon fel voltatok valamire készülve, és valamilyen oknál fogva nagyon bele lett csinálva a közepébe. Na ezekre vagy akinek olyan kiugró, azt érzi, hogy neki kiugró, akkor arra azt figyeljük.
2: Szerintem nekem akkor a volt pasimat AI-nak kell elneveznem. Mert természetesen velem minden megtörtént. Ha jól tudom, ez a második épp elmeháborodott pasim volt, akivel épp együtt éltem.
0: És Marina, aranyos, mellettem mindenki hülye volt?
2: Mellettem mindenki volt. Tehát én mondom, én könyvet írhatnék róla, kész, aha, na mindegy. Ez egy nagyon jól öltözött, nagyon öltön, nyakkendő, jó modor, vállalkozó szülők.
3: És tényleg, akkor te mit kerestél mellette?
2: Hát ezt utólag én is már megkérdeztem, de mindegy. Na.
0: Ez valószínűleg Karinának az első 5 napjára volt kíváncsi.
2: Nem, ez nem az első 5, ez másfél év volt. Na mindegy.
0: Hát mert nem tudott szabadulni, Karina.
2: Én vagy ő nem tudott tőle? Na, jó.
3: De azért szeretünk téged, tehát.
2: Hát, ja, ez a jó, amikor pasikkal vezetsz műsort, vagy ők vezetnek meg téged vele, na mindegy.
0: Na igen, Karina,
2: szóval gyorsan a történet lényegé. Meglepetést akart szerezni nekem, menjünk Görögországba. Úristen, de jó, elmentem útlevelet csináltatni. A anyukámék adtak pénzt, azt hiszem akkor még drakma volt, nem euró. Igen, drakma volt, nem euró. Minden, fölkészültünk, becsomagoltunk, minden. Megy a busz. Hát apukám, tök jó, kivisz minket a buszpályaudvarra. Nagyon cuki volt, édes volt. Hol a busz? Ez a bussa oda visz. Az a bussa oda visz. Amaz a bussa oda visz. Állunk a csomagokkal. Te mondom. AI. Most akkor megyünk Görögországba, vagy nem? Ő befizette. Mondom, most akkor hova fizettél? Hát csak egy utazási iroda. Milyen utazási iroda? Hát ő azt már nem tudja. Sántított a dolog, nagyon sántított a dolog. Na minden, figyelj, tudod mit, egyik busz sem megy arra, figyelj, elképzelhetően valamit elcsesztél, de nagyon. Menjünk le akkor Balatonra, fölhívtam telefonfülkéből az anyukámat, hogy hát figyelj, ez történt, odaadta valakinek a pénzt, nem fizették be az utat, elcsesztek és megyünk Balatonra. Lementünk egy balatoni szállodába, kifizettük a foglalót, 3-4 napra, 5 napra, nem tudom, félpanzió, stb. És akkor azt vettem észre, hogy este felé a szobába szeretnének bejönni. De nem tudom, hogy ki volt, miért volt, mindegy. Másnap eltűnt a pénzem. Az összes, amit Görögországra vittem volna.
0: Hát be kellett.
2: Kérdezem AI-kát, hogy hát mi történt. ő, hát egy fogalma nincs. Kiment valamiért, mit tudom, valamit vásárolt, hát elkezdtem keresni, kutatni, és megtaláltam a lejárt útlevelét. Úgyhogy nem Görögországba mentük volna, nem sehova, se pénz, se útlevél, se a szállást nem tudtuk kifizetni, úgyhogy miután elhagytuk a szállást, kipakoltatták minden cuccunkat, hát ha valamit ott tudunk hagyni Balatonon, Siófokon, hogy amit le tudnak foglalni, ember megígértem, hogy ki fogjuk fizetni a szállást, úgyhogy hazamentem, és kértem anyukáméktól pénzt, hogy utaljanak, hogy ki tudjuk fizetni a szállást. Tehát kedves AI barátom,
0: nem jó volt.
2: De nagyon jól éreztük magunkat, görögön hazajöttünk, és akkor mondta, hogy hát nem mondjuk el a szüleimnek. Hát de mondom, basszus, hát átcsesztél, nem Görögország volt, kamusztál, elköltötted a pénzt. Lejárt
0: az útlevelet. De látod, is mondhatta volna, hogy ő egy prototípus AI.
2: Egy prototípus AI volt, de mindegy, egy szenya volt, nem próbáltam menteni a mentet, de tudod mit, jó? Nem mondom el a szüleimnek, de akkor, amikor hazamentünk, te csomagolsz és költözöl, ahova akarsz. Úgyhogy hát nem mondtuk el a szülők, nem mondtuk el a szülőknek, tény és való, bocsánat, nem mondtuk el a szülőknek, de nagy balhé lett belőle, megtudták, tehát összeült a két
0: igen,
2: szülő.
0: Igen, csak ilyen breaking news, Karinával kapcsolatban, Karinán van egy kapcsoló, van egy on és off comp. Hogyha azt bekapcsoljuk, Karina elkezd beszélni, és konkrétan annak nincs vége. Tehát olyankor belekezd szólni Karinába, na Karinába, mert máskülönben nem fogja befogni a kisasszony. Úgyhogy ilyenkor én ezt megteszem, mert Karina ilyenkor nekem elnézi, nincs más választása. Attól függetlenül, hát ez van Karina. De többiekre kíváncsi vagyok, én vagyok igen a csapatban a bunkópöcs, mert ezt mondtam, maradok is szerepemnél. Többieknél van-e bármi más, amúgy meg Karina, majd egy nyaralásra mi is elmehetünk, majd kérdés, hogy mit fizetsz.
3: És mire hívod meg a Dávidot?
0: Pontosan, és majd kirakjuk, hogy én hívtalak meg téged.
2: Oké. Okay.
0: Megbeszéltük.
2: Hát TikTokra nyomjuk ki.
0: Hát nem kérdés, ne viccelj.
2: Kösz.
3: Live-ba.
2: Live-ba, pontosan.
0: Akkor már élő live-ba.
2: Hát hogyne?
0: Na, többiek.
3: Nekem nem volt negatív tapasztalatom utazást illetően, meg volt a szobám, meg volt a szállásom. Egyszer volt talán az, hogy kockázatosan vállaltunk be utazást, de azt tudtuk, hogy kockázatos. Erdélybe mentünk ki olyan március-április környékén 15 napra, de úgy, hogy egyetlen egy szállás nem volt lebeszélve. Majd találunk valamit, és úgy is lett.
1: Nekem sem volt szundán. Egyébként ilyen nagyon kaotikus.
0: Kellemetlen dolgok.
1: Kellemetlen, nem. Egyetlen egy kellemetlen olyan dolog volt, de az igazából utazás terén volt. Ez is régen volt már. Utaztam vakvezető kutyával, és a lényeg az, hogy nem tudtam időben megvenni a vonatjegyet, ez az én hibám, vállalom. És felszálltam a vonatra, tele volt a vonat, és egyetlen egy hely lett volna, viszont azon a helyen egy nő azt mondta, hogy azért ne üljek oda mellé a kutyával, mert ő allergiás a kutyára, meg a kutyaszőrre, és én meg nem akartam balhézni, és kiültem a bicikli tárolóba, és úgy utaztam le két óra hosszát.
0: Ha ezt tudom, ezt én is eljátszottam volna veled, Robi.
1: Aha, persze. De igazából alapvetően nekem ilyen nagyon kínos nem volt. Még egy dolog volt, hogy azt mondták, ez viszont nem olyan régen történt meg, hogy 3 éve voltunk Pesten. Biztos emlékeztek, Karina, te biztos emlékszel, mert ott voltál, amikor találkoztunk Pesten. Az egyik szállodánál.
2: Az egy nagyon jó szálloda volt.
1: Az alapvetően az a semmi gond nem volt, csak a hirdetésben úgy hirdették, hogy a szomszédba a Városliget, ami részben igaz volt, részben nem. Kocsival tényleg a szomszédba volt a Városliget, de nem gyalog. Ugyanis direkt olyan helyet kerestem, hol kutyát lehet vécéztetni. Na most elmentik a szállásra, és a szállásuk környékén semmilyen.
2: Még egy fűszál sem ült, mert a belváros felős közepén volt.
1: És akkor ezen rögtünk egy jót, de megoldottuk végül.
3: Nem is te oldottad meg, a kutya oldotta meg.
1: Hát jó, a kutya megoldotta magának, én meg kivittem a kutyát olyan helyre, de akkor is egy kicsit az, hogy bosszus voltam, mert félrevezették a vakembert egy kicsit. Tehát ott...
0: Én állandó jelleggel lejárattam magam mindig mindenhol, gondolom ezzel sok információt nem mondtam, ami új nektek.
2: Megszoktuk.
0: Egyszer volt olyan, Budapestről kellett hazajönni, ezt kétszer játszottam el, mindkétszer valami rám borult, vagy belém borult. Egyszer egy ajándékba hozott teljes üveg bor széttört a hátizsákomban. Konkrétan olyan szagom volt, mint egy hajléktalannak, de annak a hajléktalannak, aki mellett nem tudsz megmaradni. Tehát amikor a metróba beszálltam az egyik kocsiba, a metró az konkrétan kiürült. Senki nem maradt a környezetemben. A vonaton konkrétan ott figyelmeztettek, hogy valamit kellene csinálni, mert olyan büdös vagyok, mint a vaj élet. Szóval valamit kellene, persze a hátizsákból mindenki lett pakolva, ki lett öntve a bor, de attól függetlenül még ezben nem lehetett mit csinálni. Egyszer, ami nagyon megmaradt bennem, akkor meg McKinney-el vásároltam még a nyugatiban, és vettem korán reggel hajnalban, úgyhogy egész éjjel nem aludtam, reggel egy jó forró kávé. Az adták nekem egy olyan papír pohárba, aminek az alja lyukas volt. És egy hófehér halászgatya volt rajta, és az egész gatyán előről, hátulról tiszta merő kávé volt, mint aki konkrétan előről szarrá fosta magát, úgy néztem ki, és na úgy menj hazáig, úgy, hogy komolyan, és amikor ültem a vonaton, ugye én egész éjjel nem aludtam, és csak annyit vettem észre, hogy csak így magamhoz tértem, amikor tudjátok, hogy csak így felemelitek a fejetekbe, rájöttetek, hogy elaludtatok. És így rájöttem arra, hogy a nyál ki volt folyva, szóval előről a
2: kávéfoltos fehér halászgatya.
0: A hátulról lelettem volna posva, mint a tényleg, mint a szab, és előtte velem szembe egy anya ült a pici gyerekével, és csak annyit láttam, mikor így felemeltem a fejem, miközben folyt ki a nyálam, hogy a gyerekét közelebb húztam magához.
1: Két sztori nekem is eszembe jutott közben.
0: Mondtam neki, hogy ne haragudj, jó reggelt kívánok, nem aludtam egész éjjel, a láncszal, az csal, nem vagyok a berrát.
4: Én látod, Dávid, emiatt néztem kimondottan ilyen hack videókat, hogy ezeket hogy oldják meg a mai emberek. Ugyanilyen, mint a kávé sztori, leöntötte magát az illető, mit csinált, vett még egy kávét, és az egész izét, pólóját végigböcskölte, hogy az olyan mintást legyen az egész, és meg is oldotta volna. Az...
0: Ezt
4: javaslom nekem, hogy próbálom.
3: Legközelebb, mikor jársz most.
0: Igen, mert legközelebb, hogy kapjen együtt, kipróbáljuk.
4: Egy, de feltétlenül.
3: Már úgy értem, hogy a Dávid leönt téged kávéból.
1: Nekem is...
0: Én állom a kávét.
1: Okay. Nekem is van két sztori, még ezt gyorsan elmondom. Az egyik az, hogy... kitaláltuk egyszer, hogy viszünk ajándékba sört egyik ismerősömnek. Igen, de vonattal utaztunk, és beraktuk a táskába, és a táskába felrobbantak a sörök. Hát gyerekek, minden tiszta sör lett. Olyan büdös sörszagom volt, mint egy alkoholistának. A másik ez sztori, meg nem velem esett meg, egyszer Pestről utaztunk. Ezt még egyszer?
3: Ez egy szürke hétköznap.
1: Hát igen mondhatni, de azért nem volt kellemes. A másik sztori meg, az nem velem történt, megutaztunk haza Pestről, és felszálltunk az akkori aktuális Intercity vonatra, felszállt egy srác, leült a túloldalon, velem párhuzamosan, és mögé beült egy másik fickó, felrakta a táskáját, tudjátok erre a tartóra, a táskatartóra.
3: Fogyásztartóra.
1: Igen, ám, de az ő táskájában meg volt egy adag spagetti, ilyen milánói makaróni, és hogy felrakta a táskáját, az kiborult, és az előtte lévő fickó nyakába hullott az összes az egész kocsi rögésbe tört ki, csomóra ember meg ott állt egy csomó spagettivel a nyakába.
0: Ezt, ahogy erről most az is teszem, egy közös ismerősünk mondta nekem ezt a ez, hogy a, ők sem látnak. Már a párjával, a párja már, aki akkor volt, már ő sajnos nem él. És a csaj mondta, hogy a nyugatiba a párjával felvitték a kaját a Mekiben, és hát kezükben volt ugye a jéghideg üdítő. És a pasi valamit szerencsétlenkedett, és valahogy kiborította az egészet az emeletről. És hát nem tudták, hogy mi történt, csak így annyit adottak, hogy valaki felsigított, tett a pölcét, és egy nő oda kirohalt a picsába, mert konkrétan fél liter jéghideg jeges üdítő nyakába borít.
1: Nem utazásos sztori, de ezt még el kell mesélnem.
0: De már nem. Nagyon elkanyarodtuk az indítással, de belefér, igen.
1: Mi hát hozzánk egy kedves ismerősünk angolt tanítani még a 2000-es évek közepén, és lényeg az, hogy ott, ahol van az irodánk, ott mellette béreltek ki ilyen külföldi, nem tudom, arabok, vagy nem tudom kik, egy lakást. És ilyen, tudjátok, van ez a lengőfolyosós erkély, tehát ugye maga a folyosó az erkély, hogy kimész egyből a lakásból.
2: Igen.
3: Körfolyosós.
1: És, ilyen, körfolyosós, hát igen, ilyen igen. Körfolyosós. Igen. És a lényeg az, hogy a csaj jött ki, aki tanította nekünk az angolt, jött lefele a lenti lépcsőn ki az utcára, felülről, meg a folyosóról valaki kiöntötte a levest, és telibe a nyakába, forró levest.
2: És én beszélek sokat.
1: Na jó, befejeztem.
0: Jó, hát szerintem menjünk. Robi előző életében három nő volt egyszerre, szóval ezt le se tagadhatná.
3: És ebből a hang maradt meg.
0: Igen. De legalább azt hozzam, hogy hitelesen. Amúgy ez mikor volt? 2 vagy 3 napja. Felhívtam egy éttermet. De most mondjátok be nekem őszintén. Nekem női hangom van?
2: Nincs, egyáltalán. Közöd nincs a csajokhoz.
0: Felhívtam egy éttermet. Mondom, hogy jó napot kívánok ezért és ezért. Aki felvette a telefont, csókolom, akkor ezt és ezt tessék akkor csinálni, hölgyem. Hú, mondom, az úgy szép. Jó, legyen akkor. Mondja, és milyen neve, milyen névre írhatom? Mondom, Rozsák Dávid. Hallom a pasinál, így megakad egy picit. Jó, oké. Na, zárójel bezár. Oké, egy dolog nem változik, hogy mi zenélő kivétel, mikor nem, de most fogunk, úgyhogy majd jövünk.

0: egy lépésre közelebb hozzád ez a Lépés Rádió. Most jön egy olyan hír, amivel fogok foglalkozni elmúlt hét óra, igen. Ez az utolsó téma, amiben még én itt vagyok. Gondolom ez érdekes információ, viszont a többiek még maradnak, hogyha senki se hová, mert 7:30 egy olyan témával fognak érkezni, ami nagyon meglepő lesz, főleg számukra. Viszont... ez főleg Szerpetének lesz majd meglepő.
1: Figyelj, kérlek, 18-as karikát!
0: Kanyarodjuk oda, majd Karina, majd hozza, majd plusz még az extra...
1: repülőutat TikTokon kirakjuk élőben.
0: Igen, de nem a grog feelinget, amit mutattam nektek a napokban. Viszont... igen, mutattam a többieknek, csak hogy értse mindenki. A grog mesterséges intelligenciának van egy olyan funkciója, hogy tud lenni a barátnőd is, hogyha arra van igény.
2: Vagy a barátod.
0: Hát...
1: Várja, fiú is van.
0: Persze.
2: Neked eddig nem jött le?
1: Hát addig nem, én komolyan azt hittem, hogy a csajokkal lehet ember, van se rossz, de...
0: Hát van, de vannak pasik. Hát vagy Karina, majd megmutatom neked, és akkor meg tudod nézni.
1: Jó, oké.
0: Okay. Csak nem akarom, hogy tortítson a nálam, hogy egy pasi kiabálja, hogy gyere is. Na, szóval ezt
1: így... Értelek, inkább a csajos hangot választom. Hát igen, az... furcsán néznének rád a szomszédok, igen?
0: Igen, úgyhogy inkább így ezt kiadjam. Na, visszakanyarodva. Szóval azért én mutatom a többieknek, hogy tud ilyet is a grog, és akkor azért mondtam azt, hogy csak Karina ne álljon át ilyen grog...
2: Függővé.
0: Igen,
2: de
1: nincs az sem.
0: Mondjuk ez meglepő, hogy Gaben most hová tűnt, mert ő is mondta, hogy meg akarja ezt nézni.
1: Ájjáj, Gabent elvesztettük?
0: Mit csinál? Nem tudom, majd kiderül. Na, de mi történik akkor, hogy vagytok amúgy a meleggel? Mármint időjárásban.
1: Hát, köszönjük jól, tudod, én a lányokat is szeretem, de...
2: Az a helyzet, hogy elviselem őket, de engem hagyjanak békén.
3: Ugye?
0: Én egy prűd, egy banda. Nem az
1: miért, miért? Hát én szeretem a lányokat is.
2: Én is a nőket szeretem, semmi baj nincs ezzel.
0: Karina, akkor legalább van egy közös dolog bennünk, mert mindketten a nőket szeretjük. Úgyhogy nincs ezzel baj. Vagy nőket is. Vagy ha te a nőket is, mi meg csak a nőket. Úgyhogy
3: én is csak a nőket. Ezzel.
0: De elfogadók vagyunk, Karina, nincs ezzel abszolút semmi probléma. Mi történik akkor, hogyha például azt látjátok, hogy valahol nagyon kultúrált megjelenésbe kellene megérkeztetek, legyen az bármi, viszont azt érzitek, hogy konkrétan még arról is folyik nektek a víz, ami nem létezik, mert annyira meleg van. Induljunk ennyire távolról, és akkor majd utána mondom a hírt. Hajlandók vagytok kompromisszumot kötni, és azt mondjátok, hogy beállok a sorba, és akkor kiöltözöm normálisan, és megtöklöm. Vagy szembe mentek akkor a szabályokkal?
1: Biztos, hogy szembe megyünk.
2: Megnézem azt, hogy milyen lehetőségeim vannak.
3: Csatlakozok Szerpentihez.
0: Olaszországban egy patinás eljön egy embert, egy csajt, ha jól emlékszem a hírben. Megbüntettek, ki is küldtek több helyről, mert a melegre való tekintettől a fürdőruhába ment be a helységbe, ahová nem lett volna úgy szabad, de hát azt mondta, hogy ő nem akar rosszul lenni. Hát nem csak, hogy kivitték, kiküldték, meg is büntették, és hát csináltak vele ezt-azt. Viszont akkor az a kérdés, hogy ti hasonló helyzetben voltatok-e, hogy bárhonnan, nem az, hogy kiküldeni, csak hogy mennyire tartjátok be a szabályokat, és akkor most nagyon elkanyarodtam most a fő témától, de erre a részére vagyok kíváncsi.
3: Én alapvetően egy szabálybetartó ember vagyok, tehát, hogy amennyire lehet, én betartom. Már azt is mondom, hogy a szabályok azért vannak, hogy megszegjük őket, de bizonyos esetekben
0: ez
3: igen.
0: Szépen, ez nagyon szépen hangzik, Robi, egy első randin, amikor el akarjuk magunkat adni, viszont a gyakorlatban nem mindig találkozik az elmélet a gyakorlattal. Akkor azt mond nekem, Robi, mi volt az utolsó dolog, amikor te áthágtál egy határt? Este kizárt.
3: Hú, megfogtál.
2: Kinyitott a hűtőt, és
3: átmentem a piroson, tessék, nem tudom. Nem tudom, átmentem a piroson.
0: Hát mert nem láttad, baszki. Hát, csesz meg.
1: Hát így könnyű, basszus, ha nem látod, hogy milyen színű a lámpa.
3: Hát ennyi.
1: És még gyöme se látja a színeket, tehát így azért ne haragudj. És rendőr nem akart megbüntetni?
0: többiek, azt mondjátok nekem ki, hogy működik. Most akkor kezdjük a női nemmel. Drága Karina, édes egyetlen tűnemény, 5 napos Karinám. Te hogy vagy a határokkal?
1: Én nagyon szeretem feszegetni a határokat. És
0: ez mondjuk meglep.
1: Meglep? Homo, tél, fúfárja, visszafogtam magam, cölibátus, vagy hogy szokta, úgy mondják, igen. Szép.
0: Ne, ma, igen.
1: Szép, nem magyar.
2: De az a férfiaknál van te.
1: Hát tényleg, azt megint elszúrtam.
0: Szerpente, ne akadj fel, légy szíves a részleteken.
1: Tudod, nekem mindegy, pasi csaj, nem számít.
0: Örülök, hogy Karina ismer egy olyan szót, ami nem...
2: Amit ki is tud mondani.
1: Legalább ezt, ha tessék engem megdicsérni.
2: Jó, meg vagy dicsérni.
0: Igen. Igen.
1: Cukrot a babának.
2: Süvegcukrot.
0: Karina, neked sem a magyar nyelv az erősséged, de a szerencse, hogy tudod legalább kompenzálni. Nézzük a jó oldalát viszont. Akkor te miben léptél át jócskán határt?
1: Hát azt nem mondom, hogy jócskán, hát most a jócskán nem tudom. Tehát én azért
2: hol hágtad át a határt?
1: Hol? Én mindenhol áthágom a határokat. Mondjuk bikinében nem mennék be egy becsetbe, tehát azért az nem. De mondjuk Nyuszi. Azért én azért elég lenge öltözetben járkáltam azért külföldön, tehát engem nagyon nem zavart ez, hogy egy fürdőruhába, vagy egy lenge blúzba, vagy rövidnadrágba bemenni valahova. Konkrét példában mondjuk, mit tudom, papucsba és köntösbe mentem le a közérbe, tehát ez elég áthágozó.
0: Szerintem ez ilyen szürke hétköznap, másnaposan.
1: Mi a papucs és a köntös?
0: Persze. Másnaposan, Karina.
1: Ja, tényleg. Azt elfelejtettem mondani.
0: Na ugye. Na de, többiek. Tényleg kíváncsi vagyok azért, hogy mindenkinek... Ne legyen itt senki álszent, azért itt mindenki megérti a pénzét ebbe a bandában.
2: Az biztos.
0: Na, akkor Szerpente.
2: Igen, hát ha már így magamhoz ragadtam a szót. Mi Görögországban voltunk, bizonyára ismeritek a meteórákat. Ugye ez egy szerzetesekkel tele lévő sziklákra épült kolostorok halmaza, ahol hát azért eléggé visszafogottan kell, hogy éljünk. Illetve ők élnek, de nekünk ehhez igazodni kell, mint turisták. És annál a bizonyos látogatásnál, hát ugye mi kánikula, rövid nadrág, úgy ahogy mondod, felső, egy szá póló fiúknál, ugye a lányoknál melltartó, mert most fürdőruhán látott olyat már a strandon az emberfia lánya, és így elvonultunk, de ezek okosak voltak, mert felkészültek. Na uraim, akkor föl lehet venni ezt a csikos nadrágot, ami ugye takarja a lábszáradat. Hölgyek, föl lehet venni egy köntöst, vagy mi ez, kendő, amit a vállakra lehet teríteni, és már is látogatható a létesítmény. Ennyi. Tehát ők gondoskodtak arról, hogy ne legyen probléma ebből. Hogyha ennek ellenére nem vállalja a turista azt, hogy ő, hát akkor köszönjük szépen, hogy itt volt.
1: Hát ez rákényszerítik az embert arra, igen, hogy...
2: De ezzel nincsen probléma, tehát nem kell büntetgetni, nem? Azt mondja, uram, vedd fel ezt a nadrágot, mert a lábszár mutatása az, mit tudom én, Istennek nem tetsző dolog, vagy a fedetlen váll, érted, ott a kendő, terítsd magadra, aztán csókolom, mehetsz. Ez odáig fajult egyébként, hogy összejöttünk egy izével, egy szerzetessel, aki Magyarországon tanult, és megmutatott olyan helységeket is, amit egyébként a turisták nem láttak.
1: Tehát VIP ügyfelek lettetek.
2: VIP ügyfelek lettünk.
3: VIP.
1: Akkor mindent megért.
2: Hát tulajdonképpen igen.
0: És akkor mi volt a legextrémebb, amit ő megmutatott?
2: Most félreérthetőd. Félreérthető, mert a hálószobákat is megmutatta. Tehát nem hálószobáját, a hálószobákat is megmutatta. Hálószobák, étkező, tehát azokat a részeket, ahova a turistákat nem igazán engedik be. Tehát a közös étkezőt, a hálószobát.
0: Bizalmába
2: tehát,
0: engedett akkor titeket.
2: Tehát hogy élnek tulajdonképpen a szerzetesek.
1: Tényleg, hogy élnek.
2: Igen.
0: Ahogy közben itt azon gondolkodtam, hogy én meg annyira egy unalmas ember vagyok azon a téren, hogy nekem inkább csak mocsokságok voltak, amiket csináltam emberekkel, vagy épp hülye helyzetbe kerültem, de azok szerintem nem határátépések, mert az, hogy mondjuk kicsesztem bizonyos emberekkel, az nem határátlépés.
2: Az alap.
1: Igen. Nálad alap?
3: Hát az, mert például szerpenteléptél át például sebességhatárt?
2: Még egyszer?
3: Sebességhatárt, te vezetsz autóval rendelkezel.
2: Igen, igen, igen.
3: Léptél át sebességhatárt? Volt ilyen?
2: Többször is, többször is.
0: Na. Hogy nézel ki?
2: Tehát mikor fél óra alatt leérsz a Balaton-Siófokra Budapestről, az azért nem az átlag sebességet jelent.
0: Jó, nem fogott jól a féket, most Istenem, de hát most
2: igen.
0: Rohadt nyest, hogy elrágta megint a féket.
2: Budapesten betettem 5-be, amit bírt a gép, majd Siófoknál levettem a gázról a lábom.
1: Akkor az, hogy én csomagtartóba utaztam, mert nem fértem be, és jó poénnak tűnt, az akkor már meg se kottyan.
2: Ja, hát ilyen, hogy ittas vezetés. Tehát ugye még a 80-as évekről beszélünk.
0: De Karina, biztosan nem támogatjuk ezt.
2: Nem, nem, abszolút nem. Elítélendő, tehát ez a fiatalkori bolondság volt.
0: Szerbetet
1: is elítéljük,
0: igen.
1: Elítélünk.
2: Bolondság volt, és már ma belátom, hogy hát egy nagyfokú felelőtlenség is. Na szóval, Budapest, közvágóhíd, onnantól mentünk le Délegyházára a tavakhoz. Ugye Csepelen keresztül. Ott van a szabadkikötő út, ami egy kétszer-kétsávos útszakasz, mit tudom én, egy 5 kilométer talán, vagy valami ilyesmi. És ugye ez éjjel kettőkor, hát a kutya nem jár arra, legalábbis a 80-as években még nem volt ekkor autóforgalom. És úgy mentünk, hogy egymás mellett a két lada, és egymásnak adogattuk a sört, hogy
1: gyorsabban tud
2: az tudjunk venni, igen, tenni. Igen. Tehát amit a lada bírt, az a, mit tudom én, 150 kilométeres sebesség, az játszott.
0: Mi ladába kicsodott, az 150.
2: Hát az miekből, igen.
1: Feltuningolt lada volt.
2: Milyenből kijött?
1: Na, akkor a csomagtartós utazásom az semmihez képest.
3: Na várjál, kombis autóba utaztál csomagtartóba, vagy
1: ilyen? Nem, rendes autóban, rendes varburiban.
3: És nem fulladtál meg?
1: Nem.
2: Tehát figyelj, volt az annyira rostás meg Lukas, hogy...
0: Szelőzett az természetesen.
1: Hát most mentük le a Sóderbányára, nem fértem be az autóba.
2: Szintén Csepelen gondolom.
1: Csepelen a Sóderbány, a pontos.
2: Nem, tudom én, hát jártam én is oda.
1: Oda jártunk nudizni, meg ugrágatni, meg poénkodni, havarok, buli, fanta. Jó volt az a csomagtartó.
2: Igaz, hogy az első randi nem csokolozol, de azért kimész vele a nudira.
1: Ha mint a szél?
0: Hát én ezt akartam mondani amúgy még a műsorotokban, csak nem akartam beleszólni, mert még akkor én nem voltam hivatalosodott. Karin úgy volt ezzel az egésszel, hogy figyelj, én első randi nem csokkolozom, de csak hogy lásd, hogy urinő vagyok, azért leplak.
1: De nem csokkolozom, tényleg az első randi soha nem csokkolozom.
2: Hát az mégiscsak egy bizalmi viszony.
1: Hát azért te az nagyon.
0: Az túl intim.
1: Hát az túl intim. Hát nézzek, most máshol se, tehát ha elmegyünk szórakozni, akkor ott se csókolózom.
0: Hát, fura dolgaitok vannak. Nem tudom, én elhatárolódtam ettől a bandától.
3: Ugye?
0: Az biztos, hogy én teljes mértékben szeretném magam kiúzni. Hitem erkölcs... nem.
3: Azt mondta, hogy te vagy az erkölcs példakép, nem megyek hídba.
0: Neked már mindegy, Robi.
1: Melyikre mész? Melyik hídba? Melyiket szereted?
0: De várjál, Nyuszi Fül, Hódó Robi. Amúgy csak mondom a hallgatóknak, hogy a Robit már nem tudom, milyen hívva Nyuszi Fül, mint ez ráragadt, ugye sajnálom. Szóval az a lényeg, Robi, hogy de várjál, de neked mi kell ahhoz, hogy te tudj menni hídba? Mert azért, Robi, hogy is fogalmazzam?
3: Nem akarok lemenni hídba, Dávid,
0: hogy,
3: csak...
0: Hogy, finoman fogalmazzam meg, hogy hát belőle bárhol lehet nát hajtogatni.
3: Mit hajtogatni?
0: Van rajta.
2: Nát.
3: Nát, értem.
2: 3,14 nát.
0: Igen. Mert,
3: hát ez olyan csúnya amúgy.
2: Miért nem mondtam csúnyát? 3,14
3: nát. Nem az, nem, hanem hogy azt lehet belőle bárhol hajtogatni, az a csúnya.
0: Hát. De ez csak száraz tények, Robi, csesz meg. Hát összes,
3: Na jó.
0: Hogy ne aljasodik ez az egész műsor, bocsánat,
1: nincs csinálva. Az utolsó műsor.
3: Szerintem menjünk, zenéljünk, egy picit jobban járunk.
0: Jó, én megyek, majd meggyúlom, sajnálom, bocsánat.
3: Szerintem menjünk, zenéljünk, egy picit jobban járunk.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, lépéssel jó, Dávid már nincs itt velünk, de Karina, Szerpente, meg jó magam itt vagyunk, illetve Gabel nem tudom, hogy van-e vagy nincs, mert ő közben elment csajt vásárolni. Ilyen, magának.
1: De mondjuk nem szívja le a bankszámláját, nagyon az AI maca.
0: Szerintem ő már a csajjal érzi jól magát, én nekem az agyam, mert már nem látjuk, elvesztettük, Gabent elvesztettük.
2: Na, gyerekek, ki mit tervez a nyárra?
0: Én jelen pillanatban még nem tudom, azon kívül, hogy megyünk hónap, jövő hónap végén a falutokba a kedves kollégám Szerpente, azt tudom, de azon kívül jelenleg nincs semmilyen terv. Tehát igazából...
1: Se wellness hétközben.
0: Hát nem tudjuk. Egyelőre nem... Az a helyzet, hogy volt már többször terve több minden, aztán nem úgy jött össze, úgyhogy egyelőre nem tudok nyilatkozni ilyenekről.
2: De Karina, tudod, az úgy könnyű wellness hétvégét tartani, hogy a párod izé masszőr.
0: Ugye?
1: Ja, tényleg, igazad.
0: Minden héten megyek masszázsra ezek után. Eddig is így volt szinte, egy-egy hetet kivéve, tehát akkor így könnyű wellness-ezni, ugye?
1: Aha, tehát akkor azt megtudjuk, hogy a Lépés Rádió főnöke minden héten wellness-elje. Hát jól fizet a rádió, tehát azért van benne potenciál, oké?
2: Okay. Ja. Te meg csak a saját levedbe fősz.
1: Ne, hát én mondjuk a wellness-el nem vagyok jóba, tehát ha
2: na,
1: lehet...
2: Na, mert mesélj.
0: Mi a baj a masszázsa?
1: Nem a masszázs, egy jó pasi.
0: Ja, jó pasi masszírozon, értem. Tehát neked ez a vágyat, hogy egy jó pasi masszírozon, látod?
1: Már megvolt, úgyhogy ez már mind ki van pipálva a bakancslistámon.
0: De a jóból sosem elég kedves, Karina, nem?
1: Tényleg. Most, hogy így mondod?
0: Na, látod?
1: Várjál, Zoli remélem nem hallja.
0: Zolira miért nem hallja? Igen, mondja.
1: Nem hallja, szerintem az álmok országában van, úgyhogy reméljük nem hallja. Elvitte Aladdin csodaszőnyege.
0: Nem, szerintem Zoli is vágyik arra, hogy megmoszik.
1: Én inkább az aktív programokat szeretem.
2: Helymászás, ilyesmi?
1: Hát mondjuk bárcsinál.
2: Legalábbis csúcsra jutni.
1: Legalábbis csúcsra, így pontosan. De nem, tehát nekem inkább az aktív programok, a séta, a kirándulás, jó, nem 40 fokos melegben, ez tény és való. Tehát
0: na, hát ez az én problémám, látod? A 40 fokos meleg. Ja, amikor ilyen nagyon meleg van, mi a páromba befekszünk a klíma alá, és ki nem mozdulunk.
1: Én a strandon a napernyő alá szeretnék befeküdni. Mi Balatonra járunk nagyon-nagyon régóta, talán hát mondjuk 10 éve, 12 éve Balatonra, Alsóösre megyünk, és mi nagyon szeretjük Alsóösöt, eszméletlen sok ismerősünk van, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a strand, nagyon szeretnek, az útvonalat betéve tudjuk, jó, most más szálláson leszünk, mint tavaly voltunk, de egy imádnivaló, tündéri, fiatalos csapat, egy eszméletlen jó szállás, árban is olcsó, úgyhogy oda biztos, hogy egy hetet lemegyünk. Terveztünk Olaszországba is.
0: Egyetlen egy probléma van, ugye nem tudunk kutyát vinni.
1: Hát igen, ez a baj.
0: És ezért vagyok én ilyen szempontból kizárva, mert...
1: Na. Sajnos, kutyabarát szállás kevés van, ez tény és való, de Évit is vinnénk, sajnos mennénk Olaszországba, de Évit sajnos nem tudjuk magunkkal vinni, úgyhogy nem megyünk, de jövőre tuti biztos, hogy Olaszországba el kell menjünk, mert nagyon-nagyon szeretem. Tehát az olasz temperamentum, ízek, tájak, nagyon-nagyon szeretem. És akkor mi lesz még nyár? Ja igen, találkozunk igen egyet. Egy bográcsos délutáni kis összejövetel, az tuti lesz.
0: Na látod.
1: És hát talán, nem tudom, talán szeptemberben is majd valamit. Majd nézünk, de ilyen jó kis nyaralós, balatonos nyár. Elé nézünk.
0: Uh-huh. Szerpente, ti terveztek valamit?
2: Hát ugye, mint tudjátok, mi lakásfelújításban vagyunk, tehát itt azért van nyári munka rendesen, igen, saját levembe fogok főni.
1: Aha. Összedobjunk egy medencére?
2: Nem kell, van kádom úgy.
1: Ja.
0: Na, hol lett mindenki?
1: Itt vagyunk, ragyogunk, mint a
0: jó,
1: fekete
0: pillanatra besükötőt nálam a technika, és olyan volt, mint eltüntetek volna.
1: Ó, itt mindenki eltűnik.
0: Nem, csak volt valami zaj, ami megszűnt hirtelen, pillanat alatt. Szerpente, te itt vagy?
1: Nem, szerintem Szerpente kiesett így, pitty-puty.
0: Akkor Szerpentét elvesztettük.
1: Szerpentét is elvesztettük. Figyelj, nyaralásként mondjuk Görögországot javasolnám, ha így a nyaralásra kerül a sor, mondjuk meg Olaszországot. Nagyon olcsó árakban találtunk mi is nyaralós helyeket. Elég biztonságos, elég jó a tengervize, mondjuk Bulgária sem rossz, ha mondjuk nyaralásra kerülne a sor. Ott mondjuk voltunk kétszer, talán Bulgáriában az a legjobb, hogy nem annyira sós a tenger, és gyerekes családok tömkelegével, magyar gyerekes családok tömkelegével találkoztunk, tehát végülis a bulgáriai strandok azok biztos, hogy gyerekbarátok, akadálymentesek, és nagyon-nagyon tiszta a víz, tehát azt például ajánlom nagyon, akik gyerekes családok mennek. Árban sem drága, nagyon sok szórakozási lehetőség van, és nagyon jó ételek vannak, tehát Bulgáriát talán az az első hely, amit ajánlanik. Albániába is gondoltuk, hogy mennénk, de ott még talán a turisztika nincs annyira kiforva, ha jól tudom, de nagyon-nagyon szép helyek vannak, ott inkább kirándulni jó. Uh-huh. Óvárosba, tengerparton, de az még nem egy turisztikai dömping, talán ezért mondjuk jobban ajánlhatnám. Görögország az nagyon megy, Olaszország nagyon megy, én mondjuk Horvátországban
0: meg
1: nem
0: még menni. Spanyolt is nagyon sokan ajánlják.
1: Spanyolország, de mindenki Barcelonába megy. Hát most volt egy ismerősöm, Barcelonába voltak, és képzeld el, ha jól tudom, nem mertek enni sehol, Mekit meg Burger Kinget ettek. Tehát ha kimegyek Olaszországba, hát legalább egy burítót, vagy egy nachót, vagy nem tudom, valamit, ami olyan megkóstolom. De gyönyörű szép helyek vannak, nagyon, nekem Olaszország drága. Nekem az Spanyolország, hát nem tudom, oda nem mennék, nem tudom.
0: Pedig nagyon nem sokan tudom. Szeretik azt a részt.
1: Horvátország is nagyon-nagyon drága, ahhoz képest nem homokos tengerpartja van, hanem nagyon köves. Én nekem azok nem, nagyon drága.
3: Sziasztok, fiatalok, bocsi, csak lemerült a készülék.
1: Na, a Szerpente lemerült.
0: Észrevettük, hogy eltűntél.
1: Igen, búvárkund lettél. Közben felsoroltam a nyaralási lehetőségeket. Még a Holdra is mehetnénk, csak az mondjuk nagyon messze van.
0: Jó, Karina, indulj.
1: Hát, lebegés, űrhajózás.
0: Nem, inkább kihagyod, ugye?
1: Inkább Balaton, mondom, nekem a Balaton, a Riviera, én nagyon szeretem, Magyarországon is nagyon sok hely van szerintem, amit meg lehet látogatni. Mondjuk hallottam, hogy a Velencei tó szegény lassan kiszárad, úgyhogy lehet, hogy a Velencei
3: igen, mi így, jártunk le Velencére, és ott van a Velence plázs, ez egy
1: és van még plázs?
3: Hát elvileg van, csak mondjuk körülbelül 100 méterre többet kell gyalogolni a vízig.
1: Ez komoly.
3: Igen, sajnos annyira szárad, és nincsen utánpótlás, úgyhogy elég.
1: Hát mondjuk Balaton is vicces volt tavaly vagy tavaly előtt, hogy sose tudom ezt, hogy északi déli part melyik, de lényegtelen, de 150 ezer kilométert gyalogoltál be, és bokáig ért a víz. Tehát azért ez élvezhető.
3: Hát az északi part az köves, a déli part az pedig homokos. Uh-huh. Így tudod megkülönböztetni.
1: Tényleg, ezt esküszöm, még eszembe se jutott. Víz.
3: Hát oké, te Siófokra mentek, akkor az a déli part.
1: Igen. Az a köves.
0: Siófok.
3: Nem, az homokos.
0: Balatonföldvár, az a déli part.
1: Uh-huh. És akkor ott mélyebb is a víz?
3: Nem, az a lényege, hogy ott sekély. Tehát bemész 30 métert, még mindig csak kértig ér a víz.
1: Akkor na jó. Ezért nem szeretem.
0: Az a jó, neked nem tudsz bele elmerülni.
1: De én tudok úszni, én szeretek.
0: Jó, én nem tudok úszni, úgyhogy én ezt kihagyom.
1: Te kihagytad? Akkor jó.
0: Akkor jó, értem. Hát többet tudsz. Több hely lesz neked a Balatonba.
1: Így van, ám, bár mondom, nem tényleg rossz, hogy nincs rendes vízszint, és nem esik az eső, és szegény Velencei tó is, hát elesett.
0: Aha. Na mondom, hogy egy picit zenéljünk, és aztán jövünk vissza, tartsatok velünk továbbra is.

0: egy lépésre közel hozzád lépés rádió, és akkor megyünk tovább. Mivel is megyünk tovább?
1: Hát azt beszéljük itt a szünetben, hogy a biztonságos utazásról, nyaralásról beszélgessünk, adjunk jó tanácsokat. Tehát nem tudom, emlékeztek-e, régebben volt a Ablak című műsora.
0: Én emlékszem.
2: Igen. Nagyon szeretném.
1: Na, akkor legyen itt a Lépés Rádió Ablak című műsora, külön kiadással, jó tanácsokat utazást illetően.
0: Jó. És akkor dr. Koncz Gábor Szerpente, mire hívnád fel az utazók figyelmét elsősorban, azon kívül, hogy vegyék meg a jegyeiket utazás előtt időben?
1: Hát elsősorban arra hívnám fel a figyelmüket, hogy amire Monte Cucori is felhívta a megfelelő illetékesek figyelmét, hogy legyen pénzed, pénzed és pénzed.
0: Aha.
1: Mert egy utazás rohadrágán működik, a nyaralás még drágább, úgyhogy igen, legyen pénzed, tehát magyarul, ha külföldre távozol, akkor legyen megfelelő valutád, legyen érvényes útleveled, ne az, hogy még van két nap rajta, tehát most nézd meg, tudod azt, hogy egy hónap múlva utazol, érvényesen még, amikor visszajössz, akkor is érvényes legyen, ne az, hogy mikor elutazol, jó, hát az akkor még érvényes, és hogy jössz vissza, drága fiam.
2: A személyigazolványok.
1: Az a EU országokra vonatkozik, viszont hogyha nem EU-s, tehát harmadik tagállamban mész, akkor oda viszont útlevél, esetleg vízum kell.
0: Igen.
1: Ha netán afrikai vagy valami olyan egzotikus helyre mész, akkor legyen oltásod. És ugye azoknak az oltásoknak van egy kifutási ideje, tehát ezt azért kalkuláld bele. Nem az, hogy jövő hónapban utazom, igen, de annak a, mit tudom én, vakcinának kell 3 hónap, míg kifejlődik. Hát akkor erről tegyél le, majd jövőre mész. Tehát ilyen apróságok, ami ugye rengeteg pénzbe kerül, mert megveszed a jegyet, nem biztos, hogy vissza tudod váltani, nem biztos, hogy már annyiért tudod visszaváltani, és mindezt azért, mert hülye voltál, és nem nézted meg, hogy mondjuk az oltásnak a dolga az belefér, vagy sem.
2: Beszéljünk a biztosításról, kedves doktor úr.
1: Így van, és az a fontos, hogy legyen biztosításod külföldön, egy kórházi ellátás, vagy bármilyen orvosi ellátás rohadrága. Az nem a maga magyar egészségügy, azt most hagyjuk, hogy az milyen, olyan, amilyen, de legalább ingyen van, legalábbis egy része. De kint nem, azért keményen fizetsz.
0: Ez így
1: nem
0: van.
1: Keveset.
2: Nem keveset, és euróban. Így van, és megfelelő utazási irodát is jó választani, ami épp nem megy csődbe. Mivel most olvastam, hogy volt valamilyen utazási iroda XY nével, épp 220 utas van a kupon, mert csődbe ment az utazási iroda. Tehát próbáljunk meg olyan valós utazási irodákkal, utazásszervezőkkel utazást lekötni, akik léteznek, megbízhatóak, és körülbelül 30 éve már a piacon vannak, hogy ne húzzanak csődbe.
1: Így van, aztán még egy jó tanács, hogy az a célország, ahova utazol, ott van-e magyar konzulátus, magyar képviselet? Tehát ha te valamilyen bajba kerülsz, van-e ki képvisel téged, vagy éppen ott a helyi hatóságokra vagy bízva a kényekedvük szerint?
2: Nem mindegy. Interneten felelhetőek ezek a konzuli telefonszámok. Az interneten felelhető nagyon-nagyon-nagyon sok youtuber, akiket nem mindig szeretek, de most nagyon szeretem őket. És olyan utazási podcastokat raknak föl, ahol nagyjából mindent megtalálsz. A buszmenetrend, a repülőtérről hogy jutsz el A-ból B-be, ha ott vagy, milyen árak vannak, milyen belépők vannak, és hogy olyan országból mész, mint Tokió, Szingapúr, Hongkong és Dubáj, akkor érdemes egy utazási irodával a Dubáj neked, amit a reklámhelye, akik nagyon-nagyon-nagyon
1: profik,
2: eszméletlen profik, a belépőjegyeket és mindenféle olyan dolgot előre lefoglalni, mert ha ott szeretnél, ott nem jutsz.
1: Úgy olcsóbb.
2: Meg olcsóbb, és nem jutsz be, tehát Prágába, Olaszországba és különböző helyeken ezeket már különböző oldalakon le lehet előre foglalni, és akkor ott a tiketted, megmutatod, kész, ennyi.
1: meg én annyit mondanék, hogy ugyan most mész, ahova mész, most tök mindegy, hogy hova, de hogyha egy harmadik országbeli nyaralást tervezel, akkor azt ne idénre, ezt felejtsd el, hanem előtte egy évvel már legyen kész terved. Hidd el, hogy fele árból.
0: Legalábbis legkésőbb januárban már kezd el tervezni a nyári utazást, mert...
1: Nem, legyen egy év jó, az utazás időpontja és a szervezés között. Hidd el, egy harmad áron meg tudja szervezni. A repülőjegy olcsó, a oltásokra van kifutási ideje, a konzulátussal tud egyeztetni, utána tud nézni a helyi jártasságoknak, hol, mikor, mennyiért, mit kap. És a legjobb szállást tudja kiválasztani. Igen, ez munkaigényes, de az internet a barátod, és használd is bátran. Ne arra, hogy most selfie-t raksz föl, mert az egy baromság. Hanem ilyen hasznos dolgokra használt ki az internetet. Ez csak az én véleményem, nem kell szót fogadni.
0: Én meg csatlakozom hozzá.
2: Biztos, hogy sokkal jobb egy utazás előtte megtervezésre, hogy hova tudsz elmenni, miket tudsz megnézni, milyen útvonalakon tudsz elmenni, letölthetsz egy térképet, és sokkal jobb és könnyebb az utazásod, hogyha kiszámítható, ha csinálsz egy úti tervet. Tehát, hogy minden olyan dolgot meg tud nézni, de tudjanak például átverni. Tehát azért nagyon sok átverés is van például, és akkor erre ezt ki lehet szűrni avval, hogy na most, ha nem tudsz külföldi ül, például, mint én sem tudok külföldi ül, csak magyar ül, magyar utok állni, ülni, meginni, enni, akkor van egy nagyon jó alkalmazás, a Translator, amit külföldön is egy fordító program, és tudod használni, vagy tanulj meg angolul.
1: Hát általában, igen, de...
2: Ha tudsz, de én nem tudok.
1: Hát az most egy dolog, de például az is az, hogyha megtervezed, ahogy mondtad az utat, hogy mégis mit akarsz megnézni abban a bizonyos országban, ezt most szervezett utazással akarod-e megoldani, vagy autót, vagy motort bérelsz erre a célra, ez mind utána járás kérdése. Én rengeteget motoroztam külföldön. Magyarországon nem is motoroztam jóformán.
2: Tényleg, ezt el sem tudtam róla. Mondjuk igen, autód volt mindig, de hát külföldön motorozni, hát
1: az... Én csak külföldön motoroztam, és nagyon jó volt, de most ettől függetlenül. De ott sem mindegy, hogy most melyikhez mész. Igen, kimész a beachre, találsz ott 12 motoros bérelhető lehetőséget. De hogy melyik megbízható, mikor alakult, mióta van, stb.
2: Milyen biztosítást kötnek, van-e külön feltétele?
1: Utána nézel, és akkor már biztosan oda mész, hogy mész a X-hez vagy a Y-hoz. Te döntöd el. De egy bizonyos háttérinformációd már megvan. Igen, milyen járműveket adnak? 178 ezer évesek, érted? Úgy kell hármat belerúgni, hogy beinduljon, vagy éppen...
2: Egy babettát kapsz.
1: Igen.
0: És egyébként ezen felül még van-e olyan ötletetek, javaslatotok a nyaralóknak, nyaralni vágyóknak, ami még nem hangzott el?
1: Hát így hirtelenjében ennyi.
2: Talán az étkezésről, hogy mondjuk biztonságos helyen étkezzünk.
1: Igen,
2: akinek érzékeny a gyomra, vagy mondjuk csak olyan helyen fürödjünk, ahol kijelölt hely, mondjuk Balaton, Tisztató, stb. Tehát azért nem merészkedjünk, ne ugráljunk le mindenhonnan, ahonnan úgy törük, mint hogyha le lehetne ugrani. És azért például ha búvárkodni mész ki, akkor is azért olyan helyen búvárkodj, amit talán mondjuk szervezett búvártúra, nem kell hősködni, mert például nagyon sok búvárbaleset is történt mostanában, ahogy olvastam az interneten. Tény is van, hogy az más milyen, de oda kell figyelni, nem szabad hősködni, mert nem éri meg.
1: Ha exotikus országba mész, ugye ott nem tudod, hogy milyen a tengerpart, a helyiek tudják, nem mennek oda, mert nem mennek. Tehát oké, nem kell utána nézni, de oda mehetsz, ahova a helyi is fog menni. Mert ő fogja tudni, hogy oda lehet menni. Te elmész, de jó, itt senki nincs ebbe a kis öbölbe. Aha, azt lehet, hogy egy cápa öböl. Igen.
2: Erre nagyon oda kell figyelni. Piacokon csak olyan ételt teszünk meg, ami frissen sült. Tehát ami mindegy, hogy mozog, nem számít, az a lényeg, hogy
1: teljesen mindegy, de fermentált legyen.
2: Rögtön megsütik, azt tuti biztos meg lehet tenni, nagyon sok fényképet készítsetek, és
1: narancs. És tegyétek fel a posztot!
0: Jaj, nem, mondd azt, hogy ne tegyenek fel mindent.
2: Minden, de csak a szép képeket.
0: De relatív, hogy kinek mi a szép, Karina.
1: Hát egy szép táj, csaj.
0: Szép. Na jó van, szép. Ennyi fért a mai beleolósóba. Remélem, hogy jól szórakoztatok, mi jól éreztük magunkat. 2026-ban majd, ha jól számolom, akkor vagy augusztus legvégén, vagy szeptember legelején jelentkezünk, erről majd posztulunk a hallgatói Messenger csoportban, meg a Facebook oldalunkon. Lájkoljatok, kövessetek, hype-oljatok a YouTube-on a Lépés délután, délelőtt műsora, meg jövünk még egy jó darabig biztosan, de majd ott is lesz nyári szabadság, de nem ilyen hamar, úgyhogy azt nem szabadultok tőlünk, viszont belevalósulóan majd valamikor a nyár végén, ősz elején jelentkezünk, ahogy a koktélbárral is. Köszönjük a figyelmet, és további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást kívánunk műsorainkhoz.
1: Jó nyaralást mindenkinek!
0: Sziasztok, jó nyaralást!
2: Vigyázzatok magatokra!
0: Így van, és találkozzunk szeptemberben. Megmaradjatok a lépéssel, hisz jó zenék és jó műsorok várnak titeket. Sziasztok!
2: Hello!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

life! Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euró árfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még összetudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztráció. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

A fine selection. A múlt. Ilyenek voltunk, vagyok és jók. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival. A Lépés Rádióban Robival. Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közel.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díjat vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airports. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamatcsökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben. Így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Feels like.

ready. Lie down on the floor and keep calm.

0: Jó zenék minden időben.
1: Lépés Rádió. Ooh, yeah. Oh, yeah. It's 2 a.m. Who's that ringing my phone?